0: 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéséről. A program az Addict, Tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyal alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az uradalmi magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a szárnya.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnap is kellemes, kora őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekelté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesszák Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 3000 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több 100 000 forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéséről. A program az Addict, tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyal alakult a Kisfalodi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: elit senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ötön. A műsor, ahol én kérdezek, önök pedig jó esetben, hogyha van kedvük, válaszolnak a 0630-5-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek is a kívánság@ceglédradio.hu-ra, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglédrádió, ide is jöhetnek az üzenetek egészen nyugodtan, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy már jól ismert kérdést teszünk elő, még annak idején Barbival is volt hasonló műsorunk, de már szólóban is feltettem ezt a kérdést önöknek, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra másznak? És hát rengeteg üzenetet kaptunk az első adásban, a bent maradt üzenetekkel kezdünk a műsor elején, de addig is lehet nekünk írni az ismert elérhetőségeken, hogyha önöknek is van olyan kifejezés, összefüggés, szószefüggés, amit így nem szeretnek, akár angol nyelvből átvett szavak, akár olyanok, amiket hát így elkezdtünk meghonosítani, de talán nem kellett volna. Már is itt van Csilla üzenete, azt írja, hogy naon, a nagyon helyett, aztán a máma és a nyami. Szerintem a nyami az amúgy aranyos, amikor azt valami finom falatra azt írjuk, hogy nyami, azzal nincsen baj. A máma az egyértelműen a régi beszédből maradt ránk, és nagyszüleim például erőszeretettel használták, néha szüleimnél is hallom, de én már kifejezetten igyekszem elkerülni. És a naon az meg egy ilyen, hát jó pár évvel ezelőtti, talán 20 évvel ezelőtti cukiskodásnak indult, nagyon cukcsi volt akkoriban a naon kifejezés, és hát néhányoknál bennmaradt, és akkor majd ő rá meg a saját gyerekei fognak furán nézni, hogyha valamit naon jónak talál, vagy naon furcsának, de minden esetre ez tényleg olyan, nagyon köszönjük, vagyis hogy naon köszönjük. Itt van Gyula, aki azt írja, hogy kimaxolta. Hát igen, a kimaxolás az egy népszerű szó manapság, és hát igen, azt tapasztalom, hogy sokan nem szeretik. Ami nekem ugyanilyenem, de ezt minden adásban elmondom, az az, hogy mindent is. Na, én ettől vagyok teljesen ki, de valakinek a kimaxolta ilyen ezek szerint. Már is megyünk Lászlóval tovább, ő is azt írta, hogy máma, ettől rosszul vagyok, meg attól, hogy motrot, nem motort. Hát igen, azt még én úgy tudom, de lehet, hogy rosszul, hogyha az automotorjáról van szó, azt másképpen kell kezelni, vagy másképpen lehet ragozni, mint azt a motort, ami a motorkerékpár. Vagyis, hogy motrot, vagy motort? Na hát ez a jó kérdés, kedves hallgatók, pont ezért beszélgetünk ezekről, és megyünk is tovább Rózsával, aki azt írja, hogy igazándiból, és a konkrétan. Hát igen, az igazából, miért kell még becézgetni, úgyhogy igazándiból, értem, és a konkrétan az pedig tényleg egy időszakban ilyen, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ilyen töltelék szóként mindenki bedobálta. Konkrétan erről van szó, most ez egy nagyon gyenge példa volt, de konkrétan tényleg ez történt, hogyha érti a kedves hallgató. Nos tehát, ez lesz a mai témánk, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, 0635-925-925-ös. Várjuk szeretettel, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, második alkalommal foglalkozik a ceglét hangja ezzel a kérdéskörrel, és rengeteg bent maradt üzenetünk van az előző adásból, de ha újat küldene, megteheti a 0635952952-ös SMS számon, vagy e-mailben a kimanság@ceglidradio.hu-n, nyugodtan küldje el, ha van idegesítő kifejezés az ön számára. Évi azt írja, hogy more, mizu és dick. Ezek hát számára mindenképp idegesítőek. Köszönjük szépen. Anikó azt írja, hogy én csak mondom, mondtam. Ettől a mondattól falat lehetne veretni velem. Ezt a kifejezést így még nem hallottam. Falat lehetne veretni velem. Nagyon tetszik. Igen, én csak mondom. És amikor ez a kicsit ugyanaz, mint a nem akarok beleszólni, de. Amikor tudjuk, hogy beleszólás fog következni. Én csak mondom. Tehát... ez olyan, mintha csak elhelyeznék egy véleményt, de azért várom azt, hogy mindenki figyeljen erre a véleményre. Ő jelezte, vagy éppen elmondja, úgyhogy ő rá akkor tessék figyelni. Igen, ez zavaró tud lenni. Ingrid is azt írja, hogy igazándiból, erről már sokszor volt szó. Szabináé nagyon tetszik nekem, ő azt írja, hogy nem-e, lehetne-e. Vagy kicsit sok a kérdőszócska, ugye nem lehetne-e, az még belefér, bár ott is nagyon sok az e betű, de az még úgy helyes. De a nem-e, lehetne-e, megmondom őszintén, ezt viccből szoktam mondani. És még egy e betűt ráteszek. Tehát én úgy szoktam, hogy nem-e, lehetne-e, e, hogy érezzék, hogy itt el van túlozva egy picikét, de az megint más, mikor viccből mondja az ember, szerintem, vagy mikor az alapvető szókincsének a része ez a kifejezés. Edina azt írja, hogy vágod? Úgy volt egy ilyen vicces hanganyag még nagyon rég erről, a szárad a borsó, hogy sokaknak biztos megvan. Szárad a borsó, vágod? Nem vágom, és akkor ő azt mondja, hogy nem vágja a borsót, a száraz borsót, de közben úgy érti a kérdező, hogy érted? Vágod? És hogyha ezen a ponton kell megidéznünk a belga zenekart, akinek ugye az A baj című számának a refrénje, ez a kapod, vágod, érzed, érzékeled? Amikor az értedre annyi kifejezésünk van, és mégis a slang ugye ezt hozza be, hogy egy vágott szó azt tudja jelenteni, hogy te érted-e, kapod, fogod? Vágod? Na mindegy. Az a lényeg, kedves hallgatók, hogy elkalandoztam, de Edinát a vágott kifejezés idegesíti, úgyhogy jó sokat beszéltem róla, reméljük, hogy hallotta. Adriennel megyünk tovább. Adom, adnám. Igen, erről az előző adásban konkrétan emlékszem, hogy beszélgettünk, és ott arról is beszélgettünk a legelején a műsornak, hogy miért is vannak ezek a jövevény szavaink, mi az, amit angolból veszünk át, mi az, ami szépen így beépül a nyelvezetünkbe, és hát ennek nem mindenki örül, de a nyelv megújulása az valahol természetes folyamat, csak hát nem mindenkinek tetszik. De ez régen Karint és Kazinci idejében is megvolt. Gyöngyi üzenete az, hogy mizu, meg minden túlbecézett szó, értem, és nagyon közcsi az üzenetet, gondolom Gyöngyi pedig üzene, hogy szívcsi. Itt van még Grétié, nyugodj meg, attól megnyugszol. Szerintem ez egyébként már mikor először mondták is, poénnak szánta valaki, nem gondolhatják ezt komolyan. Nyugodj meg, attól megnyugszol, és különben is, ha valamitől megnyugszik az ember, az, hogy mondják neki, hogy nyugodjon meg. De hogyha itt teszik hozzá, hogy nyugodj meg, attól megnyugszol, na ettől aztán biztos, hogy senki nem fog megnyugodni. Viszont mi most megnyugszunk, elmegyünk zenélni egy kicsit, aztán folytatjuk olyan kifejezésekkel és szavakkal, amitől önök a falra másznak. 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, már is Miklós üzenetével megyünk tovább. Bevállal, bevéd, betámad, benéz, lényeg a lényeg, fingom sincs, elnézést a szó miatt, de hát ezt írta a kedves hallgató, és amúgy itt van még szerintem Miklós a bekövet és a kikövet kifejezések. Hogy lehet valakit kikövetni? Tehát abba hagyom a követését, esetleg így fogalmazhatnánk, de nem, mi kikövetjük az adott illetőt, de igen, ez a bevállal, bevéd, szerintem egyébként Csernus doktornak köszönhetjük a bevállal kifejezést, ott annyiszor elhangzott, hogy a többi is lehet, hogy innen jön. Hát, de a lényeg, hogy megköszönjük az üzenetedet. Igen, ez is egy teljesen fölösleges kiemelés, inkább csak ilyen töltelék szó, összegezném a legfontosabbat, lényeg a lényeg, van egy ilyen kifejezésünk, és persze értem, hogy valakit idegesít. Mária azt írja, hogy család, mikor azt mondják, két családom van a két gyerekre. Na igen, ez nekem is nagyon fura, mert az végül is egy család, és így persze abból majd lehet, hogy előbb-utóbb, mikor a gyerekek felnőnek, és ők is családot alapítanak, két külön család lesz, de akkor sem mondjuk a gyerekekre, hogy család, meg hát ugye az is család, amit a feleségünkkel, férjünkkel hozunk össze együtt, vagy tartozunk össze, és akkor lesz még két gyerekünk, akkor még két családunk, tehát akkor már három családja van az embernek. Tökre értem, és tényleg olyan kifejezés, ami így nagyon furcsa, legalábbis a mai nyelvezetnek, fülezetnek. Na, hagyjuk is, mert aztán majd ezt írja le valaki. Mindjárt, ezt Katalin írta. Nekem ezzel nincs bajom, de többen is írták fura módon a kedves hallgatók, vagy én nem értem, nem pontosan tudom azt a kifejezést, ezt a mindjártozást hova tenni. Elképzelhető, minden esetre felolvastam, hogy Katalin is ezt írta. Judit írja, hogy komfortzóna, bakancslista, össze vagyok zavarodva, meg minden. A meg minden az nálam valamiért gyerekkoromban nagyon népszerű volt, de aztán most már igyekszem kinőni. A komfortzóna, igen, nagyon divatos szó, én idő, ezt nem írtad le ugyan, de az is ilyesmi. A bakancslista, az, szerintem a bakancslistával nincs nagy baj, azzal van inkább nagyobb baj, hogy erre nem volt szavunk, igazán jó szavunk, hogy az ember terveket sző, mérföldköveket jelöl ki, és próbál oda elérni, meg próbál megvalósítani minél több dolgot, és hát talán a film miatt, mert volt egy ilyen című film, a bakancslista, ami miatt ezt így átvettük, és talán lehet erre egy jobb szavunk is, igen. Aztán itt van József üzenete, megmondom az igazat. Igen, megmondom az őszintét, ez a másik, de azt is lehetne úgy kifejezni szerintem, hogy őszintén megmondom, de amúgy is bárki bármit mond, akkor azt őszintén kell mondani. Tehát nem kell kiemelnünk, hogy ezt most őszintén fogom mondani, mert ez így az összes többi addig elmondott dolgot teszi semmissé, hiszen azt lehet, hogy nem is őszintén mondtam, az nem volt igaz. Norbert, a következő csopi, pasi, ghosting, cringe, de nem is sorolom, mert utálom ezeket. A csopi az ugye azt a Facebook hozta el nekünk, és az is nagyon érdekes, hogy a magyarság miért használ ennyire sok Facebookot. Minden más európai országban már leszoktunk a Facebookozásról, de én is nagyon sokat Facebookozok. A ghosting ugye az, amikor valakinek nem írunk vissza, tehát szellemnek tekintjük, ghosting. A cringe meg az, ami ilyen, hát nagyon égő, nagyon kellemetlen dolog. Erre mondják, de ezek azért legalább angol szavak, és persze magyarosítjuk, átvesszük őket, de azért szerintem ezek még nem annyira részei a beszédünknek. De hogy mik részei még, amik idegesítőek, az az utolsó blokkból kiderült, persze csak az első órát tekintve utolsó, mert aztán egy teljes óra Ceglét hangja vár még ránk, azaz önökre és rám, és minden kedves hallgatóra, tartsanak velünk.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és az első óra utolsó blokkjához érkeztünk, azért a teljes következő óra rendelkezésre áll, és jelentem, elfogytak a korábbi üzenetek, úgyhogy innentől kezdve már a mai adásra beküldött üzenetekkel megyünk tovább. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, második alkalommal foglalkozik ezzel a kérdéssel a Ceglét hangja, és a 0635-925-925-ös SMS számra, valamint a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címre várom a válaszokat. Azt írja nekünk Ági, hogy szép napot. Nagyon szép napot neked is, kedves Ági. Nem tudom, hogy a válasz az a kérdésre jött-e, mert azt én még olyat nem hallottam, hogy valakinek ez lenne egy zavaró kifejezés, hogy szép napot. Szerintem ez egy tök kedves, nyitott, pozitív kifejezés, és másnak szép napot kívánunk, de hogyha ez téged zavar, persze azt is meg tudom érteni, de szerintem ez kifejezetten kedves, de azért köszönjük az üzenetet, lehet, hogy tényleg csak szép napot kívántál a kedves hallgatóknak és nekem. Barnabás azt írja, hogy van egy jó pár. Na igen, Barnabás, csak hogy azt nem küldted el, hogy melyikek ezek, az azért jó lett volna, mert így nem sokat tudok beolvasni ebből. Azt írja nekünk Tünde, hogy izé. Nekem nagyon régen gyerekkoromból rémlik egy festő mester, aki jött a apámék házát kifesteni, ugyebár, mert éppen már aktuális volt, és én meg otthon voltam nyári szüneten, ő festegetett, és akkor mesélte a sztoriait. És akkor Nándikám, össze kéne izéni azt a izét, azt tudod, minek hívják már, mondjad már, hogy beizéljük az izével a izét. Na, ilyen beszélgetésből én nagyon nem sokat tanultam, pedig így próbáltam figyelni a bácsira, csak annyiszor helyettesítette az izé szóval a bármit, hogy már nem volt követhető, amit mondani akar. Viszont Forma 1-ről nagyon jókat beszélgettünk, akkoriban még Schumacher az élvonalbeli sportolók között volt, még akkor egészséges is volt, de most elkalandoztam, egyáltalán nem erről szól a műsor, hanem szavakról és kifejezésekről. Reni azt írja, hogy megsúgom neked, jobb, ha tőlem tudod. A megsúgom neked, abban kicsit benne van szerintem az, hogy ezt azért kell megsúgni, mert ez nem egy nyilvános adat, nem olyan, amiben biztos lehetsz, csak valami pletykaszintű, és én elmondom neked, legyél megtisztelve, de azért ne add tovább, hogyha lehet, ezért kell súgni. És jobb, ha tőlem tudod, az pedig olyan, mint hogyha az ő igazsága egy kicsivel többet érne másokénál. Úgyhogy értem, hogy miért írtad ezeket, és ezek teljesen újak a műsorban, köszönjük szépen. Edinával megyünk tovább. Meghalt, nálam ez a mumus, ezt pedig én szoktam használni, hogy meghalt a SIM-kártyám. Mondtam a múltkor, amikor a telefonban elvesztettem jó sok adatot, és így láttam is a kollégákon, hogy a meghalt szóra így felkapják a fejüket, és utána elszigyeltem magam, hogy miért kell ezzel a kifejezéssel használnom ezt, holott csak egy SIM-kártyára volt szó, meg persze jó sok képről, amit én nagyon sajnáltam. De mindegy, szebben is ki lehetne fejezni, folytatja Edina. Én a gyerekeknek mondom azt, hogy eltávozott, nem meghalt. Ez a mesék miatt nehéz, mert mikor a végére érnek, boldogan éltek, míg el nem távoztak, ez azért furán hangzik. Ja, és értem, egyébként Edina tényleg a meghalt kifejezésre utal, tehát mikor valaki elhalálozik, azt, hogy miért ezzel a szóval, hogy meghalt, fejezzük ki. Azzal szerintem előbb-utóbb nincs baj, hogy gyerekek ezzel szembesülnek, hogy a halál létezik és az élet része, de azt hittem, hogy úgy érted, hogy a meghalt kifejezést mondjuk egy tárgyi eszközre, mint én a SIM-kártyámra. Meghalt a telefonom. Vagy igen, a lemerőd a telefon is ilyen, főleg, hogyha mondjuk az ember strandolni megy, és belejti a medencébe, akkor lemerül a telefon. Jó, megint elkalandoztam, és idő is van, úgyhogy ezt az órát lezárjuk, kedves hallgatók, néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja a második órában.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok, holnap is kellemes, kora őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekeltté tennék. Egyebek mellett erről jött közösségi oldalán az egészségügyi miniszter azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 3000 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több százezer forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is, tehát a Ceglét hangjának is a második órája, mert hogy ma is két órás a műsor, és egy már ismert kérdéssel megyünk a mai napon. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? Ezt már egyszer föltettük, és rengeteg válasz érkezett az első adásban, most már új válaszokra kerül sor a második adásban is, tehát ebben, és még mindig elküldhetik a válaszaikat a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglédrádió.hu-ra. Egy már-már filozófikus választ kaptunk Anikától, ugye a kérdésünk így hangzik, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik. Anika ezt írja, olyan nincs. Azon kívül nem is tudok falra mászni. Ez is igaz, szóval én se kérem valakitől, hogy mászton a falra, akár már ez is lehetne egy olyan kifejezés, ami önöknek nem tetszik. Egy fára fölmászni az még talán, vagy kitépem a hajam tőle. De falra mászni? Hát hogy is lehetne azt, ha az ember nem pókember minimum? De nem is az az érdekes az üzenetében Anikának, hanem az, hogy azzal kezd, hogy olyan nincs. Ez a válasz lehet, hogy arra válaszol, hogy nincs olyan kifejezés, amitől a falra mászik, de azt is jelenteti, hogy neki az olyan nincs egy ilyen kifejezés, tehát meg tudod ezt csinálni? Nem tudom megcsinálni. Olyan nincs. Amikor így, tehát ez a lehetetlen nem létezik kicsit. Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Amikor valamire nem vagyok képes, és megmondja valaki, hogy olyan nincs, hogy nem tudod megcsinálni, mert meg kell csinálni, akkor lehet, hogy ez egy kifejezés, ami Anikát zavarja. De hogy most ezt akartál írni, vagy nem, minden esetre jobban belementünk, mint kellett volna, de remélem, hogy nem baj, hogy így kipécéztem az üzenetet két szempontból is, elgondolkodtató. Az olyan nincs is lehet egy ilyen kifejezés. Aztán itt van Erika, aki azt írja, hogy tesókám. Igen, hát nagyon sok tesó, meg bro, meg tesóka létezik mostanság. Valamiért nagyon népszerű lett ez a kifejezés a fiataloknál. Nekem ezzel különösebben nincs bajom, egy a barátságnál szorosabb közösséget jelent, vagy akar jelenteni. Aztán, hogy tényleg olyan szoros-e az a barátság, az persze majd az évek folyamán fog kiderülni, de nekem szerencsére azért van pár olyan tesókám a saját testvéremen kívül, akik tényleg 25, akár 30 éve a baráti körben vannak, szóval ott már talán mondhatom, hogy tesókám. Anasztázia azt írja, hogy hát elég sok van, leginkább a Micsi, Kajcsi, Puszcsi és társai, vagy a cuccos tészta. Amúgy a Micsi az egy tök jó szerintem, mert ez nem egy rövidítés, ez a mit csinálsznak, vagy na, újra kezdem, bocsánat, ez nem egy becézés, hanem a mit csinálsznak egy rövidítése. Mert a Kajcsi a kaja szóból egy becézés, a Puszcsi a puszit szóból egy becézés, és persze ezt sokan csinálják, de a Micsi az egy tök jó gyors kérdés, ez a Mizu, mint a mi újság van, Mizu is, Mizu. Lerövidítette a nyelv, és mindenki érti, hogy miről van szó. A cuccos tészta viszont nagyon jó megjelölés, mert gyakorlatilag azon bármi lehet. Cuccos az lehet paradicsomszósz, az lehet pesto, az lehet carbonara szósz, cuccos tészta, azon van valami, akár kakaó vagy lekvár. Aztán Ilona is az izé szót küldte el nekünk, az már sokszor előkerült, Olga pedig azt, hogy csaj, pasi, kvázi és alap. A kvázi. A kvázi még nem került elő két műsor alatt, és pontosan nem értjük a szó jelentését. Tehát kvázi jelent valamit, de nem tudom, hogy pontosan mit akar a kvázi jelenteni, és hogy honnan jött be ez egyáltalán. Egyetlen egy érdekes és számomra elfogadható kvázi kifejezés van, amikor egy békát hívnak úgy, hogy kvázi, mert szerintem egy békához nagyon illik ez a név. De nem sok békát neveznek el, ha csak nem Zsoltinak hívják azt a békát, és másodszor jött elő ezzel a belga zenekar a mai adásban. Nem véletlen, hogy buddhisták és mindenhol ott vannak ők is. És megint telebeszéltem ezt a blokkot. Kedves hallgatók, hamarosan az önök üzeneteivel megyünk tovább, most már tényleg néhány zene múlva folytatjuk a Ceglét hangját.
1: Ceglét Rádió! 92.5!

0: Szabina nagyon feszült üzenetet írt nekünk, ugyebár az a kérdésünk ma, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra másznak, és Szabina minden egyes szó után tett egy ideges fejet, a végén pedig egy agyrobbanást. Én az utolsót nem is hallottam, de ezt a négy kifejezést küldte Szabina nekünk, hogy nől, föl, tudhassa, és megyünk nálunk. Na, itt robban fel az agya Szabinának, és ezt én még nem is hallottam soha. Nem is szeretném többet hallani, nekem ez most így leírva pontosan elég, nem is tudom, mit jelent. Megyünk nálunk. Tehát megyünk hozzánk? Ez kicsit olyan, mint az otthon, amit sokan használnak az otthon helyett, elbetűvel a végén. Nekem nagyon fura, meg mikor a haverom azt mondja mész helyett, hogy mégy, nekem ezek nagyon fura apróságok, de igazából nem zavarnak annyira, de ezt a megyünk nálunk kifejezést nem hallottam, ott van a tudhassa, hát igen, ez azért tudja az ember fülét bántani. A nől föl, arra meg csak azt tudom mondani, hogy Barbie rengeteget röhögött ezen, ugye kolléganőnk, Tóth Barbie-ról van szó, mert eldönti a kérdést, eldönti a szobrot, nem tudom, vagy ledönti. Én valamiért ezt hoztam magammal, minden normális ember így mondja, hogy eldönti, vagy ledönti, de nekem dőti. Nincs benne az N betű. Ledőti, eldőti. Nem tudom, hogy miért maradt így, de tudatosan figyelnem kell arra, hogy jól mondjam. Ilyenek sajnos vannak. Megyünk is tovább. El Kálmánné azt írja, hogy jó kérdés, ezt a mondatot utálom, pedig tévében és rádióban is mondják, azért kérdez, mert választ vár. Lehet, hogy mondják, én még ezt így nem hallottam, és teljesen logikus egyébként, valaki azért kérdez, mert választ vár, de hogyha ezt ki kell fejezni, vagy ki kell emelni, akkor ez biztos, hogy zavaró tud lenni, hogy talán azt feltételezzük, hogy akitől kérdeznek, az nem érti, hogy miért kérdezték, és hát azért, mert választ vár. Ez egy ilyen, talán ilyen noszogató dolog akar lenni, de nem is tudom. György, innen is egy virtuális pacsi, azt írja, hogy mindent is, és hogy hagy legyen. Azzal, az a baj, hogy hagy legyen, vagy hogy had legyen, lenne helyesen, és gyével ejtik, ezért problémás, ezt nem tudom, de a mindent is, azt nagyon értem. Én is nagyon hamar meguntam a mindent is kifejezést, de hát beszélhetek én, hogyha az emberiség 80% még mindig szereti, mindegy, elviselem valahogy. Beatrix üzenete, rolla, tölle. Tehát nem róla és tőle. Ez kicsit nekem, mint a szöllő, ami nem szőlő a beszédben legalábbis, hanem szöllő. És igen, amikor rossz helyen vannak, az a magánhangzókról hiányzik az ékezet, tehát nem hosszú a magánhangzó, a más hangzót viszont duplázzuk. Igen, érthető. Megint kaptunk egy izét Marcsitól, Aladár pedig azt írja, hogy kiszivárgott. Egyébként ez a kifejezés tényleg nagyon népszerű mostanság. Nagyon sok minden szivárok ki a hírekben, az interneten, és hát valamiért ezt a kifejezést találták ki rá, holott ezek kiderített információk bármiről is, nem pedig kiszivárgott, vagy kiszivárgtatott. Na mindegy. Jó lesz még valamire. 800 a vérnyomásom tőle, írja nekünk Adrien. Igen, ez mondjuk kicsit gyűjtögetési mánia is, nem csak arról van szó, hogy a kifejezés zavar, bár legtöbbször tudjuk ebben az esetben, hogy nem lesz az jó semmi, de csak valamiért nem akarja kidobni, és akkor lehet majd gyűjtögetni egy sufniban vagy egy garázsban ezeket a dolgokat, és általában tényleg nem lesz újra használva. Szóval lehet, hogy téged inkább a szokás zavar, nem szó szerint a kifejezés. Minden esetben nagyon köszönjük, és még van két blokkunk, úgyhogy hamarosan megyünk tovább, maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyal alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

Kedves hallgatók, folytatódik a Cegléd hangja az FM 92-tön, bár közeledik a műsor vége, azért ez, meg még egy blokk hátra van. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, mint hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, jöhetnek mindenfélék, vagy régies kifejezések, vagy túl újak, angolból átvett, vagy csak valahogy kitalált kifejezések, esetleg nevek, vagy nem is tudom, bármi jöhet, amit a kedves hallgató elküldene nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy esetleg e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és újabb mindent is érkezett Roberttől, akkor megnyugszom, hogy nem csak engem zavar ez a kifejezés, de most már nagyon elegem van abból, hogy mindent is. Szerintem az elején vicces volt, most már elmúlt a varázsa. Azt írja Adrien, hogy fenomenális. Hogy ezzel mi a baj, azt pontosan nem tudom, nem annyira sűrűn hallott szó. Az egyik ismerősöm, pontosabban párom, lepődött meg nagyon azon, mikor valaki a baráti körben a pazar szót használja, mert szerint annyira idejét múlt, meg annyira nem szoktuk használni, és mikor meghallja, akkor mindig felkapja a fejét, hogy pazar, ki mond ilyet, meg amúgy is a szinkronizálás nálunk olyan, hogy a magyarban, hogy olyan kifejezéseket tudunk használni, hogy például mondja a bandita, vagy mondjuk gangster, bár a bandita szó is ilyen, amit lehet, hogy csak azért ismerünk, mert átvettük a szinkronból, de mondja a gangster, hogy nem hoztam stukkert. Ki hívja a fegyverét stukkernek? Miért nem lehet pisztolynak, vagy bármi másnak hívni? Nem hoztam stukkert, lépjünk olajra. Na most csak mondtam valamit, de hogy ezek tényleg olyanok, amit soha, sehol, máskor nem használ senki, csak filmeken, rajzfilmekben szinkronként használjuk ezeket a kifejezéseket, lehet, hogy nem is léteztek ezek ezelőtt. Na mindegy. Érteni vélem, ezt Zsuzsa küldte el nekünk. Szerintem ez tök szépen hangzik, mármint, hogy olyan nagyon választékosnak tűnik tőle az ember. Még nem biztos, hogy jól értem, de érteni vélem. És persze egy kis motorosság is van benne, de azt is mondhatná az ember, igen, hogy nem vagyok benne biztos, hogy pontosan megértettem. De az érteni vélem egy kicsit gyorsabb. De értem azt is, hogy miért idegesít. Én néha szoktam használni, bevallom őszintén. Szabolcs írja, hogy flow, coach, vibe. Az az érdekes, hogy ő leírva, tehát kiejtés szerint leírva F-L-O, hosszú óval flow, mert ugye angolban ez F-L, rövid O és W, a coach pedig C-A-O-C-H, coach, hogyha jól mondom, és ezt is kiejtés szerint K-val írta le nekünk, és a vibe ilyen szavak, ez mind angolból átvett, és tényleg mindegyiket használjuk. A coachnak még nincs is talán saját jelentése, de azt, hogy flowban vagyok, azt már teljesen szoktam használni, én is, és mások is. Sőt, itt van a Follow the Flow nevű zenekarunk is, akinek a nevében is benne van, innentől kezdve teljes joggal használjuk. A vibe, az meg ilyen, erre is vibe-olok, tényleg ezt is szokták így mondani, és teljesen megértem azt, hogy ez bizony idegesítő tud lenni, mert hogy miért vesszük át ezeket, de az a helyzet, hogy a flow-ra nem is tudom, hogy mit lehetne mondani, hogy nagyon jó sodrásban vagyok. A vibe-ra meg talán lehetne azt, hogy nagyon jók a rezgései, mert végül is ezt jelenti a szó. So, ez kicsit olyan flow-osan mondtam, ezt jelenti a so. A lényeg az, hogy igen, sajnos erre még nincsen jobb magyar kifejezésünk, szóval magyarosítjuk kicsit ezeket a szavakat. Minden esetre egy blokk még van, kedves hallgatók, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk, mert szerintem érdekes a mai műsor, hogy kit mi idegesít, milyen szó vagy kifejezés, mindjárt jövünk.

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez itt a Cegléd hangjában, kedves hallgatók, de azt kell, hogy mondjam ezen a ponton, szerencsére ez a témánk is annyira népszerűnek tűnik, hogy lesz még folytatás. Biztos, hogy nem fogok minden üzenet végére érni, rengeteg üzenetet kaptunk, rengeteg érdekes, idegesítő kifejezést, de az már biztos, hogy mindenki nem fér bele, szóval majd hamarosan folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal. Holnap egy új témával jelentkezik majd a Cegléd hangja. Sándor azt írja, fasírozott, amúgy annyira igaz. Amire azt lehet mondani, hogy fasírt, azt miért kell így megcifrázni, hogy fasírozott? Tulajdonképpen a fasírozás történik a hússal, úgyhogy értem, de most már van egy szebb, rövidebb és tömörebb kifejezésünk. Nem kell azt fasírozni, elég csak, hogy fasírt. De remélem nem leszünk ezért fasírban senkivel. Karolina azt írja, hogy sorry. És hát most már szerintem vannak olyan kulturális műsorok az interneten is, például YouTube-on, ahol simán bemondják azt, hogy go, vagy hogy let's go, vagy hogy mehetünk, tehát mehetünk szó helyett, kezdjünk, let's go, és a bocsi helyett is csomószor hallom a sorry kifejezést. Nem tudom, angolosodunk egy kicsit, vagy nagyon fiatalosnak próbál tűnni az ember ezáltal. Nagyon ritkán én is bedobom a sorry-t, ezért most elnézést kérek. Györgyi a következő, nekem mindegy. Őt ez a kifejezés zavarja. Van benne egy kis lemondás, és valójában ilyenkor nem mindegy annak, aki mondja. Legtöbbször legalábbis, szerintem az van itt, hogy ő itt feladja, nem vitalizik tovább, úgyhogy bemondja, hogy neki mindegy, de valójában egyáltalán nem ez az igazság. Fruzsi írja, delicious szó szerint kerülget egy rossz inger, mikor meghallom, pedig pont étellel kapcsolatos a szó. Sőt, hát valami ilyesmit, hogy fenséges, csodálatos, nagyon finom, delicious ezt jelenteni, és tényleg olyan furcsa hangzása, értem mire gondolsz, azért rossz inger engem nem kerülget, de nem a finomság jut eszembe róla. Kicsit visszatérünk a műsor elejéhez, és itt jöhetne a nyami szó, és lehet, hogy az is valakit ugyanígy rossz érzéssel tölt el, amikor meghallja, hogy nyami, nem pedig pont azt, amire utalni szeretne, hogy finom valami. Minden második szó egy csúnya szó, bö meg, írja nekünk Laci. Hát sajnos igen, a nyelvünk ilyen szempontból is nem szó szerint elkorcsosul, de legalábbis felhígul egy kicsikét, és hát igen, az ilyen kötőszavakat azt ki kellene hagyni. Zoltán zárja a mai műsort, a hungri szavak például shoppingolni, és a szavak rövidítései, becézései például szercsi, vok, és az idegen szavak felesleges használata. Hát ez tulajdonképpen összegezte a műsorunkat, erről szólt az első és a második adás is, de mondom, kedves hallgatók, lesz egy harmadik is belőle, mert rengeteg üzenet van még előttem, és hát valószínűleg fog érkezni a harmadik műsorban is jó néhány válasz, azokból a szavakból, a kifejezésekből, amitől a kedves hallgató a falra mászik. Már azonban megköszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Cegléd hangja, Vörös Nándi búcsúzik, további jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: hivalátítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, na meg nagyszerű hetet, remélem velem tartanak. A mikrofonnál most már Süveges András, természetesen a jó reggelt szeglid mindjárt indul itt a 92-tön, hogy mivel, azt azonnal megmutatom. Ez a közös ismerő szól majd azonnal a hírek után itt a 92-től a Cegléd Rádióban. Tartsanak tehát velem!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Márulista csökkentési programot indított a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MIPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákba is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MIPA előadásaira.
3: Az időjárásról.
7: Ma is folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
3: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rockfonnál. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg zseniális hetet. Folytatjuk a jó reggel Ceglédet a Ceglédia kedvenc dalaival, a fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és természetesen egy beszélgetéssel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a Táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.

0: kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal folytatjuk azonnal a reggeli műszakot, a Jó reggelt Ceglédet. Maradjanak velem, hiszen nem sokára visszatérek a dalokkal. Jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Bárulista csökkentési programot indított a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Ankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MIPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákba is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MIPA előadásaira.
1: Az időjárásról.
2: Ma is folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről.
3: Lendületes, változatos zenék,
1: hogy könnyebb legyen felébredni,
3: hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, este 6-ig, aztán jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan meg én vissza, és programokat ajánlok, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Ceglét! Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi

0: működik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem hiszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A tegnap a holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a Cegléd kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél, kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot méretünk a legmelegebb órákban. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként párok köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon, északnyugaton helyenként élénklökések kísérhetik. Hajnalban 1 és 11 fok közé hűl le a levegő. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Marad a száraz, csapadékmentes időjárás. A keleti-délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban 2-12, délután 21-25 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: kedves hallgatók, azon a mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A hírek után azonnal Shakira énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédrádióban.
5: Rendkívüli ülést tart ma a parlament. Mini koncertekkel várja a MÜPA az egyetemistákat és főiskolásokat. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Mini koncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bebillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira.
3: Az időjárásról.
5: Folytatódik a kellemes koraüszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, maradjanak velem. A Jó reggelt Ceglédet folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, hamarosan pedig a lapszemle rovatnak köszönhetően egy picit még visszatekintünk az elmúlt hétre, megnézzük, mi történt celeb testvéreinkkel. Tartsanak velem ezért is!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasnivalót. A TV2 szerelmi kísérletében egészen különlegesen alakul Juci és Ján kapcsolata. Meghiúsult esküvőjük után most úgy tűnik, hogy a házasság első látásra sztárjai közt megvan a szikra, a szerelem, ők a legkiegyensúlyozottabb páros a műsorban. Nagyon elszántan ment az esküvőjére Juci, azzal az elhatározással, hogy ő ma biztosan hozzámegy egy vadidegenhez. Ehhez képest végül nemet mondott a TV2 házasság első látásra 2026 szakértői által mellé választott Jánnak, ami először fordult elő a műsor magyarországi történetében, hogy ezek után miért döntöttek úgy, hogy házasságunk kívül mégis folytatják a kísérletet, és hogyan találtak egymásra, arról Juci mesélt, mégpedig a következőképpen. Így visszagondolva az egész rengem is legfőképp bizonytalansága zavart, megörít, ha egy férfi bizonytalan vallotta be a hölgy. Zavarosan beszélt, és nem is értettem, miért jött a kísérletbe, ha már az első lépésnél elbizonytalanodik. Amikor rosszas hezitálás után végül azt mondta, hogy mégis el akar venni, akkor bekapcsolt az önérzetem, hogy na nem. Pedig én úgy mentem oda, hogy szinte akárkihez hozzámegyek, ha már belevágtam ebbe, maximum 3 hónap múlva elvált leszek. De amikor nemet mondtam neki, akkor magamnak mondtam egy hatalmas igent, és én ettől felszabadultam. Ezek után mindenki meglepődött, amikor kiderült, hogy bár a pár nem házasodott össze, de folytatják a kísérletet, sőt, Ján szerelmet is vallott a kedvesének. A meghiúsult esküvő után Ján szerette volna megbeszélni velem az egészet. Elmentünk vacsorázni, és amikor utána hazavitt a kocsiban, mindketten meglepődtünk, hogy mennyi hasonlóság van köztünk. Arra is rájöttünk, hogy amit kértünk a szakértőktől, hogy milyen tulajdonságai legyenek a másiknak, azok szinte mind megvannak, szinte minden passzolt a másikban. Egyedül a gyerek kérdésben nem egyeztünk, ami nyilván egy kardinális kérdés, de egy olyan dolog is, amiben nem szabad hirtelen beleugrani. Ezért is mertünk belevágni az összeköltözésbe, és azóta pedig mi is csak kapkodjuk a fejünket, annyira belobbant ez a dolog kettőnk között. A kommentek alapján a kiképzés műsorban is szereplő Pál Judit és kedvese Lőrinc Ján a nézők egyik nagy kedvencei lettek a házasság első látásra párok közül. Persze kapunk mi is negatív üzeneteket, de sokan szurkolnak nekük. Néha egyébként még mi se hisszük el, hogy tényleg ez megtörténik, annyira könnyed, természetes köztünk az egész. Beszéltünk is róla, hogy ha kísérlet elején összeházasodunk, akkor is ide jutottunk volna. De így lehet, hogy izgalmasabb. Az összeköltözés is romantikus volt, szinte nyálasan szerelmes. Nagyon készült, elképesztően aranyos volt, szívét, lelkét belerakta. Amikor a dobozban egy babacumit is kaptam, akkor elállt a szavam, mert ez részéről egy szándéknyilatkozat volt, és rózsaszín burokban élünk, mondtuk is, hogy nagyon unalmas páros lehetünk, mert még veszekedés sem volt. Tudod, mi az érdekes? Hogy a castingon azt mondtam, hogy találjanak nekem egy jó pasit, és sikerre viszem a sót, mert én hiszek a csodákban. Ő pedig tőlem függetlenül azt mondta, hogy hisz abban a mesében, hogy ő lesz azaz 1%, akinek sikerül. Hogy mit mondtak még a házasság első látásra szereplői Juci és Ján, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.
0: Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Kedves hallgatók, a lapszemlét már is folytatjuk a blik.hu oldallal. Molnár Tamás fontos pillanathoz érkezett életében, és ezt megosztotta a rajongóival. Az énekes dalszerző immáron 9 éve józan. Sikerült letenni az alkoholt és a drogokat, aminek köszönhetően gyökeresen megváltozott az élete. Szinte a diktátor férje őszintén mesélt követőinek erről a nem mindennapi fejlődésről, és arról, hogy milyen felismerések birtokába jutott az elmúlt 9 évben. Nem az italról és a drogokról kellett lemondanom, hanem a menekülésről. Korábban minden nehézségemet azonnal el akartam némítani. Ma már tudom, hogy van, aminek időt kell adni, és meg kell élni. Nem vihetek mindenkit magammal. Van, akit elveszítek, van, akivel egyszerűen másfelé fejlődünk, és van, akiről kiderül, hogy csak ugyanabban a sötét szobában ültünk. Attól, hogy én felkapcsolom a villanyt, ő nem biztos, hogy velem jön, osztotta meg az első két fontos gondolatot az Antifitness Klub egykori frontembere, aki nyíltan vállalja, hogy 9 év után sem gondol úgy, hogy végzett volna a harcával. Az alkohol és a drogok sokszor jelentenek menekülő utat a kilátástalanságban lévők számára, ez azonban csak látszólag van így. Azt hittem, az ital és a drogok csak elvesznek tőlem. Később értettem meg, hogy én adtam oda nekik időt, kapcsolatokat, reggeleket, önbecsülést, a józanság ezek lassú visszavétele lett. Fejtette ki véleményét ezzel kapcsolatban az énekes, aki szerint a függőség kérdése az, hogy mitől leszek most rögtön jobban. A józansági pedig ez, mitől lesz jobb az életem hosszú távon. A Starbucks versenyzője ezen gondolatok mentén azt is megosztotta követőivel, hogy már rég nem slágereket akar írni, hanem olyan dalokat, amiket egy életen átvállalhat. Molnár Tamás élete úgy tűnik a lehető legjobb irányban haladt, hiszen 2 évvel ezelőtt a magánéletében is révbe ért, amikor feleségül vette Szinti a diktátort. A művész pár 2024. szeptember 8-án Las Vegasban mondta ki a boldogító igent, a nagy napra a legközelebbi családtagjaikat hívták meg, majd kettesben ünnepeltek egy Marilyn Manson koncerten. Tipikus. A blik.hu oldal természetesen Molnár Tamás kiváló dalszerzővel is foglalkozik. És még mindig a blikkel foglalkozunk, és még mindig zenésszel, bár Bye Alex idén januárban jelentette be, hogy 4,5 év után véget ért a kapcsolata a Rákóczi Benyamin a modellel, és ezt követően egy ideig valóban egyedülálló volt, most nyilvánosságra hozta, hogy újra párkapcsolatban él. Az előadó a közösségi oldalán egy fotót is megosztott az új kedvesével. Bye Alex és a 16 éve fiatalabb barátnője Rákóczi Benyamina 4,5 év együttét után, tehát 2026. januárjának elején hivatalosan is szakítottak. A hírt akkor maga az énekes jelentette be a közösségi oldalain. Az X-Faktor mentorának elmondása szerint nem volt dráma vagy veszekedés a háttérben. A kapcsolatuk az évek során egyszerűen átalakult barátságá, és sok szempontból elmentek egymás mellett. A párnak volt egy Szilva nevű közös macskája, aki a döntésük értelmében felváltva mindkettejük felügyelete alatt maradt. A szakításról szóló bejegyzésében Alex kiemelte, hogy azért szerette volna ő maga megosztani a hírt a nyilvánosság, drága, mert a pletykák miatt a dolog előbb-utóbb úgy is kiderült volna. Amióta elváltak útjaik, a modellel egyszer sem beszélt arról, hogy nyitott lenne újra a szerelemre, vagy hogy van-e már esetleg új párja. Most azonban kiderült, hogy a szíve ismét foglalt az énekesnek, aki a minap egy kérdezfeleleket tartott a közösségi oldalán, amikor megkérdezték tőle, hogy van-e párkapcsolata jelenleg, egy sokatmondó fotóval válaszolt a 24 óráig megtekinthető Instagram sztoriában, melyen egy titokzatos szőkehajú nőt ölel át hátulról. Alex ezzel lerántotta a leplet arról, hogy újra szerelmes, azt viszont egyelőre nem osztotta meg, hogy pontosan kivel alkot egy párt. Vele is foglalkozik a blik.hu oldal.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, reklámok után folytatjuk a legfrissebb infókkal a Jó reggel Ceglédet, na aztán meg a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Rendkívüli ülést tart ma a parlament. Mini koncertekkel várja a MÜPA az egyetemistákat és főiskolásokat. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sezták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bevillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira.
2: Az időjárásról.
6: Folytatódik a kellemes koraüszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem rám hallgatnak. Folytatjuk dallal, hamarosan pedig visszatérek, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, és szólok az időjárásról is, tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai

Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a Cegédia kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél, kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként párok köd előfordulhat. A keleti délkeleti szelet északon, északnyugaton helyenként élénklökések kísérhetik. Hajnalban 1 és 11 fok közé hűl le a levegő. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Marad a száraz, csapadékmentes időjárás. A keleti délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban 2-12, délután 21-25 fok valószínű.
1: Jó reggelt!

0: már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggel műszak harmadik 60 perce. Ez a közös ismerős szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
8: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
9: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülés tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Tüdit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bebillanthatnak, és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak egyet a MÜPA előadásaira.
3: Az időjárásról.
9: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. A szél napközben gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiát oldúzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, meg remek hetet. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet a Ceglédiek kedvenceivel. Hamarosan pedig elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is hallgassanak rám.
0: Jó reggelt, Ceglédiek!

0: Folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Találd meg a helyes irányt, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért, ez mindjárt kiderül. Kos, ma olyasmi történet, olyan hírt kaphatsz, amely elgondolkodtat és talán még egy kicsit megváltoztat. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te saját felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Változik a világ és vele változnak annak törvényszerűsége is. Kövesd te is. Bika, ma előfordulhat, hogy lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy segítségre lesz szükséged annak feldolgozásában. Beszéld meg mindezt azzal, aki a legközelebb áll hozzád, vagy akiben leginkább megbízol, és még az is lehetséges, hogy olyan megoldás születik, melyre egyikőtök sem számít. Ikrek, kritikus természeted ma is veled lesz, és még az is lehet, hogy nem bírod ki, hogy ennek hangot is adj. Légy azonban óvatos, vagy inkább kíméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Rák, valamiről, amiről már azt hitted, hogy közel a végkifejlethez, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mi legyen a következő lépés. Törlöd az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva így is. Rád inkább az utóbbi lehetőség a jellemző, de ma dönthetsz másképpen is. Oroszlán, te általában kiemelten próbálod követni az újdonságokat. Ami tegnap még csak egy elborult ötletnek tűnt, ma már valóság lehet. Ma kipróbálhatsz valamit, amivel pont ez a helyzet. Ne habozz megismerni az újat, és ez ne csak a technológiai eszközökkel kapcsolatban legyen így. Szűz, ma lehet, hogy valaki, talán egy csoport vagy egy közösség ajánlatát kapod meg, és komolyan elgondolkodsz azon, hogy csatlakozz hozzájuk. Ha érdekel a téma, amivel foglalkoznak és tetszik a közösség, miért ne? Mielőtt azonban mélyebben elmerülnél a dologba, tájékozódj, hogy sosem lehet tudni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
11: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy majd érdekes ötletet vagy elméletet ajánl valaki a figyelmedbe, és te komolyan elgondolkodsz azon, hogy a magadévá tedd a gondolatokat. Légy körültekintő, de nyitott is egyben. Lehet, hogy mindez részben meg fogja változtatni a gondolkodásodat, de nagyon nem mindegy, milyen irányba. Skorpió, mai a hírek érkezhetnek, melyek nem azt mondják, amit igazán hallani szeretnél. A kérdés az, hogy képes vagy elfogadni, hogy a világ változik, és ez megváltoztatja az életmódunkat is. Legalábbis részben. Igyekez rugalmasan hozzáállni az, ami most körülvesz. Lehet ugyanis, hogy több dolog már sohasem lesz olyan, mint azelőtt. Nyilas, ma arra lenne szükséged, hogy a viselkedésed valakivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentrálj. Légy te az okosabb, emelkedj felül a helyzeten. Bak, ma alkalmad lehet kipróbálni valami újdonságot, ami nem is biztos, hogy a munkáddal, hanem esetleg a kapcsolódás egy új formájával lehet összefüggésben. Igyekezz nyitottan hozzáállni a dologhoz, mert lehet, hogy az életednek egy új érdekes fordulatát hozza mindez. Vízöntő, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzelmeidet, ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, amely mélységesen felháborít. Bár egyszerű lenne minden mérgedet ráborítani az illetőre, talán mégsem ez lenne a helyes. Gondolkodj el inkább azon, mi okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te. Lehet, hogy ő egy másik valóságban él. És végül halak. Érdekes néha megfigyelni, hogy mások mennyire másképpen látják a körülöttünk zajló eseményeket, a világot, mint mi. Ma például találkozhatsz, vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mint egy másik bolygóról származna. Ne akart meggyőzni az illetőt semmiről, mert az úgysem sikerülne. Helyette inkább végezz megfigyelést rajta, és próbáld megérteni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó reggelt Ceglédet, most azonnal folytatjuk a legfrissebb infókkal, na utána meg visszatérek a dalokkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sezták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Tüdit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira.
1: Az időjárásról.
2: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. A szél napközben gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, én vagyok az a műsorvezető, aki hamarosan programokat ajánl, és szól az időjárásról is. Maradjanak
1: a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak!
5: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Cegléd!
6: I took a pill in Ibiza.

0: 而在中
1: helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án.

és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Night, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Na, milyen volt a nyaralás?
13: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
14: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
15: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
3: Az időjárásról.
15: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
3: Közlekedési információk.
16: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A jó reggelt Szeglédet most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Szeglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-éig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
1: Reklámot hallottak!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, ahogy ígértük, tehát jöjjön egy kis agrárkörkép, és szokás szerint ebben segítségünkre lesz Bíró György falugazdász, most telefonon keresztül, itt van a vonal másik végén. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
3: Köszönöm szépen, én is köszöntelek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
2: No, hát itt vagyunk most már szeptemberben, most már elmúltak a 40 fokok, egészen kellemes sétaidők vannak időnként. No, de hát ugye ez az esztendő bizony hát nagyon sok nehézséget hozott az agrárium számára. Most jelenlegi állapotban hol tartunk a betakarításokkal, a feldolgozásokkal? Milyen képet mutat most a magyar agrárium?
3: Hát a magyar agrárium az elég szomorú képet mutat.
2: Hát igen.
3: Ugye a betakarításokkal, hát sajnos ugye ilyenkor még javába kéne folyni a napraforgónak, azt már betakarították, itt ugye főleg Cegléd környékéről beszélünk, de egyébként országosan is.
2: Igen.
3: A kukorica is talán, ha 10%-a van még kint, azt igazából most kellene elkezdeni, talán ugye a korai fajtákat.
2: Bizony.
3: Tehát egy ilyen, de hát igazából azt azért látni kell, hogy ez az év, ez tényleg, amit mondanak hírekben, az nem túlzás, ez egy történelmi asszály volt. Tehát ugye a 2022-esre mondtuk, hogy na, az most 100 évig talán nem lesz ilyen, hát ez ráfejelt egyet. De minden növény megsínlett, tehát gyakorlatilag nem volt olyan növény, ami ne szenvedett volna valamilyen mértékű asszálykárt. Az őszi kalászosoktól kezdve, ugye a nyári betakarításoknál erről beszéltünk. Ugye a kukorica, ugye eljut a napraforgó, az még úgy, hogy talán egy fél termést le tudott adni, nem mindenhol, de volt, ahol így ilyen, mondjuk a 3,5 tonna helyett az 1,5 tonnát még úgy, ahogy hozta. Ugye ez érdekes, mert egy vízigényes növény egyébként, csak olyan a biológiája, hogy jobban föl tudja venni a vizet, mint a kukorica, meg kevésbé párlódott, hiába olyan nagy széles levelei vannak. Hát a kukorica az viszont gyakorlatilag tökre ment.
2: Igen, hát már azzal viccelődtünk, hogy pattogatott kukorica fog teremni körülbelül olyan
3: hát igen,
2: meleg.
3: Igen, de más nincs, tehát...
2: Igen.
3: Tehát az a probléma, hogy nincs minek pattogni.
2: Igen.
3: Tehát nagyon sokan lecsilózták, eladták silóként, vagy hát ilyen félimedi silóként, a félimedi megsült kukoricát, ugye abból még talán valami jött, ugye azért még kapott egy kis pénzt a gazda. Valószínű az járt jobban egyébként. Tényleg szerint ezekkel a hát ilyen fél, meg fél és 3 tonna között, hát egy másfél tonnáig tőle gyakorlatilag az aratás költsége.
2: Hát, tehát, igen.
3: Uh-huh. Nincs sok mindenről beszélni. És az ilyen nagy része az. Tehát 3 tonnánál jobbat nem hallottam még, most öntözött körülmények között biztos, hogy volt.
2: Hát pedig ott ugye olyan 8 tonna körül van már az, amiben
3: hát
2: elégedett.
3: Hát 7-8 tonnától kéne ennek indulni, 8 tonnától elégedett a gazda, 8,5 tonna az, ami azt mondjuk, hogy na ez most egy jó volt. Tehát.
2: Igen. Igen. Hát ehhez képest nagyon-nagyon messze vagyunk. Többen mondják, gazdák nyilatkoztak országos sajtóban is, hogy elgondolkodnak rajta, hogy egyáltalán érdemes-e kukoricát vetni jövőre.
3: Hát ugye itt nagyon sok kérdés van most előttünk, amire nincs válasz. Tehát, hogy egyetlen, hogy mit ért, hogy vessünk-e, vagy ha vetünk, akkor mit vessünk. Tehát, hogy ez most egy 5. éve van ez az osztályos periódus,
2: hát,
3: most
2: sajnos,
3: ez az év, ez még egy jó év volt, és ennél csak rosszabb lesz, vagy ilyenek lesznek a következők, vagy visszafelé pozitív irányba változik, és senki nem tudja, és erre nincs is válasz. Tehát az, hogy most akkor én milyen növényt vessek, hogy nem tudjuk, hogy hogy fognak alakulni a jövőbeli csapadékviszonyok. Biztos, hogy lesz, aki bekockáztat, lesz, aki azt mondja, hogy nem vet, de most ugye azt azért látni kell, hogy vethetünk mi akármilyen szárazságtűrő növényt, meg bármilyen talajművelési módot alkalmazhatunk, tehát ha forgatunk, ha nem forgatunk.
2: Igen.
3: Most kicsit durva lesz, amit mondok, de a gombisivatagban hiába csinálok én bármit, ott nem fog növényt terelni, mert nincs víz.
2: Pontosan.
3: Tehát itt is, ha ilyen csapadékviszonyok maradnak, tehát hogy az a gyakorlatilag a 6-700 mm csapadéknak a szűk fele hullik le egy évbe, és ilyen melegek lesznek, akkor itt 4-5 éven belül, vagy 5, hát igen, valahol ott olyan viszonyok lesznek, mint arra felé.
2: Igen. Hát nehéz ügy, mert kukorica nélkül meg amúgy nagyon nehéz elképzelni a mezőgazdaságunkat. Most nem csak a termesztés miatt, hanem hát ugye hát az egyik legfontosabb táplálék a állatoknak például.
3: Igen, hát
2: meg nekünk is.
3: Hát nekünk is, ugye mi is azért is sokat elfogyasztunk tudtunkon kívül, ugye nagyon akár a sörbe, akár egyébként. Tehát ezeket az így nagyon sok mindenre felhasználják most már a kukoricát. Még nem volt ez véletlen, tehát nem véletlenül állt rá a magyar szántók, hogy a növénytermesztés, ugye a őszi búza, napraforgó,
2: igen,
3: kukorica hármasra. Ezek voltak azok a növények, amiknek biztos piaca volt, és jól jövedelmeztek. Tehát most lehet itt kísérletezni mondjuk tölessel, meg cirokkal, de ha mindenhova, ahol kukorica volt, eddig azt vetünk, az nem, igen, biztos, hogy kell lenni fog a fölvásárlónak. Hm. Azért mondom, hogy olyan dolgok vannak előttünk, ami nagyon-nagyon kemény kérdéseket vetnek föl.
2: Abszolút, igen. Hiszen abba is bele kell gondolni, hogy ha itt nem vetünk kukoricát, és nem terem, valahonnan csak be kell szerezni egy mennyiséget, egész biztos, nem?
3: Így van, tehát akkor be kell hoznunk, de hát ugye, ha nem éri meg megtermelni, akkor nem lesz más választás, tehát ha állattenyésztést akarunk fenntartani, akkor viszont ahhoz szükség lesz kukoricára, mondom, tehát ezek az alternatív növények azért nem tudják kiváltani a kukoricát.
2: Igen.
3: Van itt ugye takarmánykészítők, ha beszélhetnének itt, akkor ugye elmondhatnak, hogy a cirok se tudj, tehát lehet, hogy megvan a beltartalmi érték a kukoricához hasonló, de nem olyan a fő dolgozása.
2: Igen.
3: Más igényel, nem olyan könnyű földolgozni, tehát a darálókban nem lehet úgy alkalmazni.
2: Például.
3: Hát át tudunk állni rá, de az ugye évek kérdése, hogy mire kitalálják azt a technológiát, amivel ez működik.
2: Igen.
3: Ugye én látom, hogy nem itt engedt környékén, de Monor felé elérne cirok táblák vannak, valamilyen sokat vetettek, de azt sem bírta ezt a meleget. Tehát ugyanúgy meg.
2: Már az sem, igen.
3: Tehát az is, tehát hiába mondjuk lehet, hogy úgy, mint a napraforgó, hogy azért valamennyi termést majd fog hozni, de attól még az nem nyereséges az a növény.
2: Igen. És ha kicsit még visszatekintünk mondjuk a gabonákra, azok már nyilván raktárban vannak, azért valamennyi marad belőlük?
3: Hát annyi volt, amennyire szüksége van az országnak, ugye itt az, hogy nagyon az sok hát búzából, ugye ártából el is sok megy exportra, kukoricát azt általában földolgoztuk, napraforgót, ugye de gyakorlatilag itt a kukorica lesz, ami szűk keresztmetszet, napraforgóból is lehet, hogy meg hozni kell be valamennyi, de a búzából volt annyi, hogy elég legyen az országnak, itt inkább az export, az kiesett.
2: Tehát az
3: hiányzik, ugye.
2: Az hiányzik bizony, igen. Az hiányzik, meg ami nem hiányzik nagyon sokszor, ugye a sok adminisztrációs munka, mert azért az is csak kell most is. Ezekkel hol tartunk, vannak-e most olyan határidős adminisztrációs feladatai a gazdáknak?
3: Vannak, hát ugye most nagyon oda kell figyelni, mert most gyakorlatilag szinte ez az egyetlen bevételi forrás a gazdának, tehát tényleg oda jutottunk, hogy ha ezt valaki elmulasztja, akkor a veszteségét még jobban megemeli. Ugye most van bizonyos agrotechnológiáknak a lejelentési határidője szeptember 30-án, ugye aki ilyet vállalt, kaszálás, az úgy is tudja, tehát
2: persze,
3: még véletlenül se felejts el, vagy ő maga jelenti le, vagy keresse meg a falugazdászat, és akkor segítünk neki ezt megcsinálni, tehát ezeknek a bejelentése szeptember 30-ig működik, illetve ha még nem maradott le, vagy még meg tudja, úgy tudom, most elfogadjam, azt már látszik, hogy akkor a baj, tehát utólag is lehet jelenteni a szájkár.
2: Igen.
3: Meg lehet próbálni, tehát hogyha nem tette meg, akkor megteszi. Nem tudjuk, hogy az országnak ugye az anyagi helyzete majd mennyire engedi meg, hogy mennyire. Ugye nyilván az a pénz, amit befizetünk, meg amit az állam a törvény szerint hozzá kell rakni, az ennek a kárnak a mérséklésére kevés.
2: Persze.
3: A rendelet szerint járna a gazdálkodónak, hogy az a 80-40% attól függ, hogy van a biztosítása, hogy ezt be tudja vállalni az állam, hogy pótolja, vagy nem.
2: Igen.
3: Ezt most még nem tudjuk, de rendelet be kell adni, aztán majd lesz valami. Ugye majd erre november 1 és 30, tehát most arra kell figyelni, hogy az legyen bent, adja be mindenki a
2: időben,
3: felegyítési kérelmét, aztán időbe, és majd november 1 meg, illetve hát most ugye nagyon figyeljen oda, mert ez is jogvesztő határidejű, tehát ennek a hozzájárulásnak a befizetése szeptember 30-ig lehet.
2: Igen,
3: tehát azt hiszem, 30-ig kell beérkezni a kincstárhoz. Ez nem, tehát éjfél óta valaki, tehát azért már nem biztos, hogy beér, úgyhogy ez nem úgy van, hogy volt már rá példa. Ezt csak azért mondom, tehát ez maga beérkezés, tehát a dátumot nézik, nem pedig a befizetés dátumát. Tehát ha ezt nem fizeti be valaki, akkor ettől elesik. Tehát erre nagyon figyeljen. De inkább nézze meg mindenki még egyszer a bankszámláján, hogy elment ez az utalás, mert ha véletlenül valami, ez most nagyon fontos.
2: Igen.
3: Utána majd ugye november 1 és 30 között be kell adnunk, mert ugye ez nem automatikus kifizetés, hanem még meg kell igényelni a kár megítést még egyszer.
2: Igen.
3: Ugye, amit megítél a...
2: Igen, tehát van mire odafigyelni a gazdáknak ilyen téren is, és hát közben fejben meg már készülni kell a következő évre is, a következő évi vetés előkészítésére. Ebben mennyire kell most gondolkodni még?
3: Hát már itt vagyunk, tulajdonképpen el kellett, hogy döntse mindenki, hát legalábbis az őszi vetést, ugye a tavaszi kapás növényekre, ugye mert a kórizában még rájön mindenki gondolkodni egész télen, hogy mi lesz, az mi sok. Tehát tényleg itt a tél még nagyon sok mindent hozhat. De az őszi, az biztos, hogy sokkal több, tehát meg fog nőni az őszi kalászosok vetés területe.
2: Igen.
3: Most attól függetlenül, hogy most az idén azok is gyakorlatilag nullára jó, ha kijöttek, azért az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogyha a kukorica meg a napraforgó, tehát a kapás növények nem is annyira volt jó az időjárás rájuk, azért az őszi kalászosok még azért úgy tudtak jövedelmet termelni. Tehát, hogyha egy kicsivel szerencsésebbek vagyunk, akkor még azzal lehet, úgyhogy valószínű, hogy a legtöbben így gondolkoznak, hogy megnövelik az őszi kalászosoknak a vetésterületét, és csökkentik a tavaszi vetésű növényekét, de hát ezt most már csinálni kell, hát ugye a búzának.
2: Már muszáj. Igen.
3: Hát még nem, az még éppen ráér, de az őszi árpának most már meg lassan el kell kezdeni. Csak hát ugye az, hogy mit csináljunk, tehát ebben az áraz talajban ugye milyen eszközzel próbáljuk meg ugye normális magágyat csinálni, olyat, amiből aztán, ha majd vizet kap, tehát nedvességhez jut az a szerencsétlen mag, amit most fogunk vetni, az ki is tudjon csírázni, meg olyan legyen, amely egy rossz minőségű, tehát rossz magájba került mag, ugye már megalapozta az, hogy a termésem is biztos, hogy gyöngébb lesz.
2: Igen. Hát sajnos ez egy ilyen esztendő volt, ez még le se záródott teljesen, de hát lassacskán vége, és reméljük, hogy egy nagyon picivel legalább jobb lesz majd 2027, tehát erről is fogunk majd beszélni, és nyilván még egyéb más aktuális agrár témákról is, de most ennyi fért ebbe a műsoridőbe. Hát nem irigylem a gazdákat, van gondjuk éppen bőségesen elég, és ez ugye lecsapódik mindenkire, minden egyes magyar emberre, hiszen gyakorlatilag azért a mezőgazdaság termékeit fogyasztjuk folyamatosan. Hát reméljük, hogy lesznek ennél jobb évek is, mint 2026 volt. Most már mondhatjuk majd, hogy nem múlt időben. Gyuri, nagyon szépen köszönjük az információkat, és
3: nagyon szívesen.
2: Ha bármi van, nyugodtan szóljál, és megosztjuk a kedves hallgatókkal.
3: Jó, köszönöm szépen, jelentkezni fogok. Remélem, hogy pozitív dolgokkal.
2: Úgy legyen. Kedves hallgatóink, Víró György falugazdász volt a vendégem. Köszönöm szépen, Gyuri.
3: Szívesen, viszont hallásra mindenkinek.
0: Cegléd Rádió FM 92.5. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt, tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!

0: legkésőbb árt, jönnek a legfrissebb információk itt a 92-tön. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
1: Az időjárásról.
2: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem hiszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Város Könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete.

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt Ceglédnek vége. Én meg most egy óra hosszára elköszönök, de aztán 11 órakor visszatérek, mert hogy már is indul, egészen pontosan a hírek után, sportos műsorunk Szabó Kristóffal, úgyhogy hallgassák őt is nagy tisztelettel és szeretettel. 11-kor találkozunk, addig is visz, hallj!
1: Ceglédrádió FM 99.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5 millió 990 ezer forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
1: Reklámot hallottam.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
2: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Kia Sportage 8 millió 949 ezer forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mind mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Bejelentette az első vizsgálni kívánt ügyeket a vagyonvisszaszerzési hivatal. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. Magyar Péter miniszterelnök, valamint a fideszes Hankó Balázs és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának fenntartását javasolja az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága. A testület reggel tartott zárt ülésén mind a hat tag jelen volt, a három tiszás képviselő a mentelmi jog felfüggesztésére szavazott, az ellenzéki tagok azonban nem voksoltak, így nem született többségi döntés. Szakó Cirbus Pál tiszás képviselő szerint az ellenzék ezzel egy joghézagot kihasználva próbálja lassítani az eljárást. A három politikus mentelmi ügyéről az Országgyűlés dönt. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. Négy napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét és több millió ház került víz alá.
1: Az időjárásról.
7: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd Forma 1-ről, az azeri nagydíjról, ami kivételesen szombaton került megrendezésre, valamint Magyarország Nemzetek Ligája szerepléseiről is, hazai pályán kezdtek Ukrajna ellen. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió!

0: férfi kézilabda NB1B negyedik fordulójában a Salgótarjánt fogadta a cegrédi KKSE. A sárga-kék alakulat az első perctől tudatosította ellenfelével, hogy ma itt nem lesz keresnivalójuk. Így is lett, a Cegléd átgázolt a Salgótarjánon, és ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyert. Cegléd, Salgótarján 36-20. Tóth Norbert így nyilatkozott a mérkőzés után. A múlt héthez képest sokkal masszívabb és sokkal harapósabb lett a védekezésünk. 2x18 percet olyan szinten védekeztünk, amiből a lerohanásaink, a könnyű gólok megszerzése abszolút az ellenfelünk felett volt. Nagyon fegyelmezett és szép megmozdulásokkal tudtunk szélesíteni a játékot, amit az öltözőben meg is köszöntem mindenkinek. Gratulálok a csapatnak és örülök, hogy a kapusaink is hozzá tudtak tenni. Ez kell nekünk.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak!

0: Az Eger otthonában lépett pályára a Ceglédi KKSL férfi U20-as csapata az első osztály negyedik fordulójában. A Cegléd végig vezetve megszerezte az újabb két bajnoki pontját. Eger, Cegléd, 29-37. Halász Levente szavai a mérkőzés után. Gratulálok a csapatnak, bár eléggé hullámzó volt a játékunk, de összességében elégedett vagyok.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A Ceglédi KKS U18-as csapata Egerben játszott szoros bajnoki mérkőzést az első osztályban. A ceglédi fiúk nagy csatában maradtak alul, majdnem sikerült a pontszerzés. Eger, Cegléd 32-30. Varga Péter így nyilatkozott a mérkőzés után. Sokat léptünk előre az elmúltakhoz képest, amiért jár a gratuláció a csapatnak. Végig meccsben voltunk, meg volt az esély a pont vagy pontok megszerzéséhez, de a végjátékban, ahogy fáradtunk, pár fegyelmezetlenség és technikai hiba miatt nem sikerült. Ha így fejlődünk, akkor előbb-utóbb pontokat is szerzünk.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Kikapott Magyarország pénteken a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Az ellenfél a szomszédos Ukrajna volt, akik 0-1-re egy eléggé halovány mérkőzésen bizonyultak jobbnak a magyaroknál. A mérkőzés egyetlen találatát Danilo Sikám szerezte az első félidő végén Szudakov átadásából. A meccs végére elszabadultak az érzelmek és egy kisebb kakaskodás is kialakult, melyben a liverpooli kontingens is részt vett. A statisztikából az látszik, hogy több mint 2-es XG-re nem sikerült betalálni a magyar válogatottnak, míg az ukránok kihasználták a legnagyobb helyzetüket. A csoportunkban egyébként Észak-Írország egyaránt 1-0-ra verte Grúziát. A következő meccs hétfőn 3:49-kor Belfastban lesz magyar szempontból, akkor az észak-írek fogadják majd Marco Rossi együttesét.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

George Russell nyerte az azeri nagydíjat Baku utcáin, egy tizeddel tudta megverni Max Verstappent a Mercedes pilótája, a harmadik helyen Isaac Hadjar ért célba. A bajnoki éllovas Kimi Antonelli csak az ötödik helyen zárt, ezzel pedig 66 pontra zárkozott a brit győztes csapattársához, Antonellihez 8 versennyel a vége előtt.

0: A Cegléd Rádió sport hír összefoglalóját hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassák bennünket továbbra is, viszont hallásra.
1: Hey, információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
2: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Fahéjas szilvaleves, A menü zöldborsós tokány tésztával, B menü mustáros csirkemell párizsiasan burgonya pürével. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
2: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
2: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Felfüggesztették Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogát. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Seszták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Ritvári Bence, KDNP frakció vezető szintén politikai eljárásnak nevezte az ügyet. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
1: Az időjárásról.
6: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a Plusz-mínusz 2-t a Ceglidia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt jön a napi horoszkóp, önök pedig továbbra is tartsanak velem.

0: arra szárnyal.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
6: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3-10-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni, az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény.

Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Találd meg a helyes irányt, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért? Ez mindjárt kiderül. Kos, ma olyasmi történet, olyan hírt kaphatsz, amely elgondolkodtat és talán még egy kicsit megváltoztat. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te saját felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Változik a világ is, vele változnak annak törvényszerűsége is. Kövesd te is! Bika, ma előfordulhat, hogy lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy segítségre lesz szükséged annak feldolgozásában. Beszéld meg mindezt azzal, aki a legközelebb áll hozzád, vagy akiben leginkább megbízol, és még az is lehetséges, hogy olyan megoldás születik, melyre egyikőtök sem számít. Ikrek, kritikus természeted ma is veled lesz, és még az is lehet, hogy nem bírod ki, hogy ennek hangot is adj. Légy azonban óvatos, vagy inkább kíméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Rák, valamiről, amiről már azt hitted, hogy közel a végkifejlethez, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mi legyen a következő lépés. Törlöd az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva így is. Rád inkább az utóbbi lehetőség a jellemző, de ma dönthetsz másképpen is. Oroszlán, te általában kiemelten próbálod követni az újdonságokat. Ami tegnap még csak egy elborult ötletnek tűnt, ma már valóság lehet. Ma kipróbálhatsz valamit, amivel pont ez a helyzet. Ne habozz megismerni az újat, és ez ne csak a technológia eszközökkel kapcsolatban legyen így. Szűz, ma lehet, hogy valaki, talán egy csoport vagy egy közösség ajánlatát kapod meg, és komolyan elgondolkodsz azon, hogy csatlakozz hozzájuk. Ha érdekel a téma, amivel foglalkoznak és tetszik a közösség, miért ne? Mielőtt azonban mélyebben elmerülnél a dologba, tájékozz, hogy sosem lehet tudni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

0: folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, lehet, hogy majd érdekes ötletet vagy elméletet ajánl valaki a figyelmedbe, és te komolyan elgondolkodsz azon, hogy a magadévá tedd a gondolatokat. Légy körültekintő, de nyitott is egyben. Lehet, hogy mindez részben meg fogja változtatni a gondolkodásodat, de nagyon nem mindegy, milyen irányba. Skorpió, mai a hírek érkezhetnek, melyek nem azt mondják, amit igazán hallani szeretnél. A kérdés az, hogy képes vagy elfogadni, hogy a világ változik, és ez megváltoztatja az életmódunkat is, legalábbis részben. Igyekezz rugalmasan hozzáállni az, ami most körülvesz. Lehet ugyanis, hogy több dolog már sohasem lesz olyan, mint az előtt. Nyilas, ma arra lenne szükséged, hogy a viselkedésed valakivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentrálj. Légy te az okosabb, emelkedj felül a helyzeten. Bak, ma alkalmad lehet kipróbálni valami újdonságot, ami nem is biztos, hogy a munkáddal, hanem esetleg a kikapcsolódás egy új formájával lehet összefüggésben. Igyekezz nyitottan hozzáállni a dologhoz, mert lehet, hogy az életednek egy új érdekes fordulatát hozza mindez. Vízöntő, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzelmeidet, ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, amely mélységesen felháborít. Bár egyszerű lenne minden mérgedet ráborítani az illetőre, talán mégsem ez lenne a helyes. Gondolkodj el inkább az, ami okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te. Lehet, hogy ő egy másik valóságban él. És végül halak. Érdekes néha megfigyelni, hogy mások mennyire másképpen látják a körülöttünk zajló eseményeket, a világot, mint mi. Ma például találkozhatsz vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mintha egy másik bolygóról származna. Ne akart meggyőzni az illetőt semmiről, mert az úgysem sikerülne. Helyette inkább végezz megfigyelést rajta, és próbáld megérteni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsely út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
5: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Szél, kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon, északnyugaton helyenként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1 és 11 fok közé hűl le a levegő. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést, marad a száraz, csapadékmentes időjárás. A keleti-délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban 2-12, délután 21-25 fok valószínű. FM 90.

0: délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Utána azonnal a Taylor Swift énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Felfüggesztették Magyar Péter, Sezták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogát. Budapesten koncertezik jövőre Rod Stewart. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Sezták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az államfőjelöltjét az országgyűlés. A képviselők Szatmári Zoltánt 138 nem, 0 igen és 1 tartózkodás mellett utasították el. A köztársasági elnök egy hete jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli a pozícióra. Ezután Magyar Péter kormányfő közölte, a Tisza frakció nem támogatja Szatmárit és új aspiráns megnevezésére kérte az államfőt, ezt azonban a Sándor Palota nem teljesítette. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. Négy napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves világsztár 6. alkalommal lép fel Magyarországon, 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul.
2: Az időjárásról.
4: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé kissé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápió Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz mínusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig foglalkozunk egy picit a mai nappal, azaz szeptember 28-ával. Maradjanak velem ezért is.
0: Ceglédrádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márkakereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
4: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörös Marti téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

0: Épp felállni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, Ma, Holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedverő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.
3: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

Kedves hallgatók, szeptember 28-a van, a mai napon a vencelek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Bernát nevű ismerőseiket is. Egyébként a vencel német szláv eredetű név, a szláv Venceslav névből származik. A név Venceslaus névforma német vencel rövidüléséből került a magyarba. Jelentése koszorú, dicsőség. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk egy dallal, hamarosan pedig születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1991-ben hunyt el Miles Davis, amerikai jazz muzsikus komponista, a jazz rock megteremtője. 1968-ban a Beatles Hey Jude című 7 perc 11 másodperc hosszúságú dala vezette az amerikai slágerlistát. Ez volt addig a leghosszabb kompozíció, amelynek sikerült a csúcsra jutnia, és ott is maradnia 9 héten keresztül. Ezzel a dallal 16. listavezető dalát érte el az USA-ban, mármint a Beatles. 1938-ban született Benny King, amerikai jazz és soul énekes. A Stand By Me című örökzöld dala listavezető volt világszerte, a múlt évszázad legnagyobb dalainak listáján a 25. helyet foglalja el. Számos feldolgozása született, többek között a Beatles, John Lennon, Tina Turner, Platters és Arthur Brown is énekelte. Az észak-karolinai Hendersonból gyerekként került New Yorkba, ahol templomi gyermekkórusban énekelt Benny King. Utcai zenész volt, majd főiskolai diáktársaival zenekart alapított. Az 50-es években rendkívül sikeres Moon Blues-szal, majd a Five Crowns-szal folytatta, ez utóbbi csapat Drifters néven vált világhírűvé. Korai sikere a Save the Last Dance for Me, a Spanish Harlem, a There Goes My Baby, az I Who Had Nothing, a Dance With Me, és még sorolhatnánk. Az 1967-ben született What Soul című dalát műfajának legjobbjai között emlegették a szakírók, bár listás siker nem lett belőle. A 80-as években pedig a Stand By Me ismét a listákra került, miután filmbetétdalként használták. A válogatásokkal együtt több mint 70 albuma jelent meg, szinte élete végéig turnézott Benny King. A Stand By Me következik, illetve hát egészen pontosan egy feldolgozása ennek a muzsikának. Maradjanak velünk!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.
9: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a zene naptárobat végén. 1960-ban született Jennifer Rush, amerikai énekesnő, dalszerző, leginkább a The Power of Love című világslágerével vált ismert 1984-ben. Meg is hallgatjuk hamarosan. Apja Morris Stern, operaénekes, énektanár, amellett szobrász is volt. A szülei elváltak, testvéreivel és édesanyjával élt. 9 éves volt, amikor a Stern család Németországba költözött. Rush a Juilliard School-ban hegedülni és zongorázni tanult, mellesleg gitározott is. Még 10 éves korában visszatértek az Egyesült Államokba. Egy ideig Seattle-ben éltek, ahol az apja Washingtoni Egyetemen énektanár szerződést kapott. Első lemezének német címe Heidi Stern, és a Seattle-ben jelent meg 79-ben. A CBS Germany adta ki példaképei egyébként, mármint Jennifer Rushnak, Aretha Franklin, Chaka Khan, Gladys Knight és Johnny Mitchell voltak. Ő következik itt a Cegléd Rádióban a már emlegetett The Power of Love kiváló balladával.
1: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a Cegléd kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél, kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szerdáni száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként párok köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon, északnyugaton helyenként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1 és 11 fok közé hűl le a levegő. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Marad a száraz, csapadékmentes időjárás. A keleti-délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban 2-12, délután 21-25 fok valószínű.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Hallgatok még slágerrel, startol a következő felvonás. Ezt a közös ismerőst játszom azonnal a hírek után, a címe Talk to You, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s politikust. Budapesten koncertezik jövőre Rod Stewart. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Közben őrizetbe vették Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint minisztersége idején közvetítőkön keresztül több milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok, 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves világsztár 6. alkalommal lép fel Magyarországon. 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul.
2: Az időjárásról.
8: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetedik pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A X-2-t azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, valamint a fontos, hasznos információkkal, programajánlóval. Szólok majd a közlekedőkhöz, és elárulom azt is, milyen idő lesz a következő napokban. Ezért is tartsanak velem.
0: Ceglédia.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Ceglédi Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban. Így látják a magyarokat a világban. 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban. Október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. FM 92.0.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a Cegédia kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást és hazánk területét illeti, holnap kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél, kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szerdáni száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként párok köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon, északnyugaton helyenként élénklökések kísérhetik. Hajnalban 1 és 11 fok közé hűl le a levegő. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Marad a száraz, csapadékmentes időjárás. A keleti-délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban 2-12, délután 21-25 fok valószínű.

0: Kedves hallgatók, a mai plusz mínusz kettőnek vége. Mindjárt a hétfő délután mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Tyla Water című közös ismerősét játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
8: Őrizetbe vették Sesztek Miklós KDNP-s képviselőt, további 15 ezer család kaphat állami támogatást energiatárolóra, marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesztek Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesztek Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint minisztersége idején közvetítőkön keresztül több milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. A KDNP-s politikus korábban alap talannak nevezte a gyanút, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, közölte a tárca. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A jövő héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébik maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszer dob ki évente egy 4-tagú család. Ennek több mint egy harmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória a harmadik helyezettjeként zárt.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl le a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
1: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetéri pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem rám hallgatnak. Folytatjuk azonnal a Cegédiek kedvenc dalaival, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, maradjanak velünk.
1: FM 92 Ősz, Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörben munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immáron 144. része. Most is természetesen a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal fogok beszélgetni. Szervusz, köszöntelek!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Örülök, hogy újra Cegléden lehetek itt a napfényes és szélfutta mezővárosban.
2: Így van, és egy nagyon szép, szerintem ott is volt egy kis szélfújás, de napsütötte, méghozzá ugye a maga tényleg a napsütés városa. Szeged, onnan érkeztél, és most erről fogunk a szegedi élményeidről beszélgetni egy kicsit, nem először, hiszen azért elég sok szál fűz téged ez a városhoz.
3: Igen, már elég régóta dolgozom ott az önkormányzattal is, de ahogy az egyik múltkori adásban beszéltük, a mi cégünk kapta idén a Szegedi Tudományegyetem mecénás díját is.
2: Pontosan,
3: és
2: igen,
3: nekünk
2: igen,
3: több kollégánk is szegedi.
2: Igen, igen. Na, szóval, úgyhogy Szegedhez számtalan szál fűz. Most nemrégiben ott jártál, egyébként borfesztivál is volt.
3: Így van, ugye? Most ezek a híres szegedi bornapok voltak, amik hát gyakorlatilag megtöltik a dómteret, de már nem csak a dómteret egyébként, hanem az aradi vértanúk terét is. Te, mint volt szegedi, tudod, hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy már kicsordulnak az emberek a dómtérről egy kicsit, így
2: igen,
3: az állomás
2: felé.
3: Nem csak
2: a bor csordul, hanem az emberek is.
3: És többszörösen is eláztak az emberek, például csütörtökön.
2: Na hiszen.
3: Ugyanis éppen a nagy buli közepette jött a nagyjából 3 hónapja Szegeden várt eső.
2: Na, pont jókor.
3: Ellenben én videóval tudom bizonyítani, hogy a kemény mag ott maradt.
2: Nice.
3: Többek között kollégáim is, és esőben táncoltak, meg ugráltak ott a színpad előtt.
2: Élvezték, hogy végre azért van egy ilyen dolog is, hogy eső, hát nagyon-nagyon hiányzott ez, de ez egy másik problémakör. Na hát kérem szépen, mi járatban jártál? Amúgy gondolom nem borozni mentél.
3: Nem, ugye alapvetően én nem iszom alkoholt sem, hangulatért megyek általában, de most munka is volt. Szegednek van egy nemzetközi finanszírozású nagy projektje, erről beszéltünk már egyébként, ami elsősorban azt célozza, hogy némi viselkedés változás lehessen elérni a lakosok meg a vállalatok körében. Tudod, hogy például Szegeden a legtöbb zöld terület az nem az önkormányzati tulajdonú területekről tűnt el az utóbbi években, hanem a magántulajdonú kertekből.
2: Igen, beszéltünk erről, igen.
3: Cégeknek a hátsó udvarából. És ezen szeretne segíteni, meg változtatni az önkormányzat azzal, hogy mondjuk tanácsokat ad, megmutatja, hogy milyen fafajtákat,
2: hát
3: milyen cserjéket
2: érdemes.
3: Hát igen,
2: a klímaváltozás sem kedvezett ennek a folyamatnak, az egész biztos.
3: Így ugye? Van, igen. Így van. Ez az egyik fő tényező, a másik meg hát az emberi viselkedés, hogy a régi módszerek már nem működnek, ahogy igen. Régen gondoztuk a kerteket, de az újakban meg segítségre van szükségük, hogy egyáltalán mit ültessenek, milyen virágok, vagy éppen cserjék, esetleg fák azok, amik bírják ezt a klímát, igen. Ezeket hogy kell gondozni, és egyébként meg hogyan lehet, ezen dolgozik az önkormányzat, a közösséget bevonva úgy közös üggyé tenni.
2: Igen, mert ezek
3: dolgokat.
2: Működnek. Itt akár most hirtelen Ceglédre gondolok, hogy vannak tényleg akár ilyen társasházi részek is, ahol ez nagyon szépen működik, van, ahol meg nem működik. Valahol kiszárad a fű, meg mindenféle növény, máshol pedig nagyon szépen búrjánzanak szinte, ott, ahol a lakók összefognak.
3: Így
2: tehát
3: van.
2: Nagyon sokat számít ez.
3: Erre jó példa a szeretett csoki házunk.
2: Igen.
3: Egyébként, ahol még díjakat is nyernek a kertet gondozó hölgyek.
2: Igen.
3: Hiszen
2: igen,
3: nagyon
2: igen.
3: Szép.
2: És nem ez az egyetlen hely itt a városban, hál' Istennek. Na, de vissza Szegedre most, ott zajlott egy rendezvény, aminek a fő témája a környezet tudatosságra való nevelés volt, és oda hívtak meg téged előadónak, ha jól
3: nem,
2: tudom.
3: Nem, nem, én műsorvezető voltam.
2: Műsorvezető voltál.
3: Úgyhogy már-már kollégák vagyunk. De igen, én voltam a műsorvezető, de közben mi ugyanebben a projektben csak az Európai Unió megbízásából csináltunk egy másik feladatot is, ugyanis ismeretterjesztő filmet forgattunk magáról a projektről, úgyhogy egyszerre párhuzamosan futott egyébként több feladat, mert egyébként még fókuszcsoportos kutatást is csináltunk
2: az
3: közben
2: ilyen.
3: Egy másik projektünkhöz, ami részben kapcsolódik Szegedéhez, de igen, ez a rendezvény a Regreenex projekthez annyiban kapcsolódik, hogy ez is egy eleme annak, ahogy a lakosságot megpróbálják az önkormányzatnál bevonni, ismeretet terjeszteni. Csak mondok egy példát, hogy lakossági bevonásra.
2: Igen.
3: Lehet, hogy hallottál róla, hogy Budapesten már működik ez a fa öntözéses közösségi önkéntes applikáció.
2: Ami sokat nem tudnék róla mesélni, de na, mi majd olyan, te mesélsz.
3: Hogy regisztrálsz alkalmazásban, kiválasztod, hogy hova tudsz elmenni locsolni fát.
2: Rendszeresen.
3: Locsolni rendszeresen, vagy ha nem is rendszeresen, de hol ide, hol oda. Utána meglocsolod, regisztrálod, hogy na, én ennyi, körülbelül ennyi vizet locsoltam rá, és ekkor. És akkor így szépen nyomon lehet követni.
2: Aha. Nem buta dolog.
3: Hol milyen öntözések voltak. Na most ennek mintájára Szegeden is csináltak egy ilyen faéltető kezdeményezést, ez a neve. És ugye szegediek közössége elkezdett járni ezekhez a közterületi fákhoz egyébként. Tehát itt azért foglalkoznak a közterülettel
2: hogyne,
3: is.
2: Persze.
3: Na például ezen a rendezvényen a végén egyébként mondjuk őket is díjaztuk. Például aki a legtöbbet öntözött, van, aki több mint 100 alkalommal ment ki az utóbbi hónapokban Szegeden fát locsolni, közterületi fát, de emellett díjaztunk ott olyanokat is, akik helyszínen ezen a kis fesztiválon pecséteket gyűjtöttek, különböző játékokkal, vagy kvízeknek a kitöltésével, vagy gyerek-felnőtt kategória is. Ezeknek a témája nyilván valamiféle, vagy a növényekkel, vagy a beporzó rovarokkal, vagy ugye mondjuk a klímával kapcsolatos.
2: Ez is fontos bizony.
3: Játék. Vagy éppen kvíz.
2: Sokan vettek részt ezen a rendezvényen? Hol volt ez egyébként?
3: Ez a Széchenyi téren volt Szegeden, a Városháza előtti nagy tér.
2: Igen, hát az gyönyörű önmagában is.
3: Igen, ikonikus nagy platánfákkal. De mondok még egy, ha már platánfákról van szó, volt ebben olyan érdekesség is, amikor ott volt egy ilyen kis vezetett túra a szegedi fák doktorával.
2: Igen.
3: Nagyon nagy erdőápoló, tehát tanár úr egyébként, ő tanítja is ezt. Körbe lehetett menni, ott volt egy kis útvonal, elmesélték a lakosoknak, akik úgy érdeklődtek, ott volt egy ilyen 30-40 fő mondjuk, hogy ez a fa miért érdekes, mit kell tudni, hogy igyekszünk megőrizni az állapotát. Utána ki lehetett próbálni, megmutatták, hogy egy fát hogy vizsgálnak meg, hogy most akkor milyen a belseje. Biztos hallottál már erről, Szegeden is alkalmazták már egy ideje. Több éve ez a 3D fakop, ez a neve.
2: Hogyne, itt is volt erről szó, bizony-bizony, ami úgy belelát a fába, úgymond, ugye, hogy is megnézi, hogy belül milyen, mert kívülről teljesen egészségesnek tűnik, aztán kiderül, hogy a belső része meg már teljesen korhat.
3: Emlékszel még, hogy ez hogy működik?
2: Hát pontosan nem tudom.
3: A hangterjedését méri. Ez úgy néz ki,
2: ja,
3: hogy
2: igen.
3: Körben felerősítesz. Ez egy összefüggő szerkezet. Fémből van. Az egyik rész, arra kis kalapáccsal rá kell ütni. Ugye a szerkezet a fába továbbítja a hangot, és így szépen körbe kopogtatod mindegyiket, mondjuk háromszor. Szépen körbe mész, és utána tud neked kirajzolni egy képet, hogy hogy terjed a hang, és abból következtet aztán a program arra, hogy milyen állapotban van a fa belseje. Na, ilyet is ki tudtak próbálni ott a lakosok, hogy jobban értsék, hogy mondjuk hogy vizsgálja meg az önkormányzat ezeket a fákat, és akkor mondjuk jobban megértik, hogy senki nem akar egyébként szórakozásból fákat kivágni.
2: Persze.
3: És nem ránézésre mondják meg, hanem ténylegesen van vizsgálat. Ugyanis, hogyha ezt nem csinálják, ezeket a dolgot, és nem távolítják el a veszélyes fákat, akkor lehet, hogy úgy járnak, mint tegnap a ceglédi vonalon, a MÁV.
2: Bizony, ráborult a vezetékre.
3: Ráborult a fa. Ez egyébként nem feltétlenül a MÁV hibája, hanem már a klímaváltozást látjuk ebben.
2: Persze, igen, igen.
3: Vagy esetleg úgy járnak, mint Szegeden a Széchenyi téren, ahol idén volt olyan, hogy egy ág, egy körülbelül, hát nem embernyi, annál valamivel kisebb, leszakadt.
2: Igen.
3: Egy valamivel szelesebb időben, egy hölgy ült egy padon, eltalálta, súlyos sérülés.
2: Jaj.
3: Na, szóval senki nem akar egyébként fákat kivágni, de időnként muszáj.
2: De észnél kell lenni, és így, persze.
3: És ezeket megvizsgálják szakemberek, és akkor esetleg nem írnak olyan sületlenségeket mondjuk a kivágott fatuskóra, politikai aktivisták, hogy nem voltam beteg.
2: Ja, hát igen.
3: Látunk ilyeneket. Hát ez,
2: igen, jól hangzik, de azért a szakemberek véleményében picit jobban megbízom.
3: Igen, ezzel én is így vagyok. Szóval ez egy nagyon jó bevonás volt, de nagyon érdekes volt még gyerekeknek például, hogy ott Magyarország famászó bajnoka, hogy ilyen is van, tudod, ilyen...
2: Na hiszen.
3: Ilyen
2: hát abban indultam volna én is gyerekkoromban, én nagy famászó voltam annak idején.
3: Ez így a faápolók között inkább egy ilyen verseny, vagy éppen az ilyen elhárító szakemberek között, ilyen alpin technikusok között zajlik amúgy a verseny. Tudod, heveder, karabiner, beleülő.
2: Hát kell a biztonság, persze.
3: Biztosítva, igen. És egyébként olyan a verseny, hogy ki tud minél gyorsabban felmenni, és egy ilyen, mintha lombfűrész lenne, vagy hát ilyen, kicsit ilyen szabja-szerű valami, azzal kell megkondítani bizonyos harangokat. Tehát a versenyen nem vágnak,
2: persze,
3: hanem megkondítanak. Itt most nem verseny volt, hanem úgy szervezte az önkormányzat, hogy egy egyébként is elkorhat, illetve nem is elkorhat, hanem megsérült ágat, ami dörzsölt egy másik ág, és veszélyessé vált, azt ott élőben levágta az alpin technikus, Magyarország háromszoros famászó bajnoka, majd pedig megnézte a közönség, hogy hogyan dolgoznak, hogyan eresztik le aztán biztonságosan ezeket a ágat, és ez érdekes mondjuk gyerekeknek is, felnőtteknek is.
2: Fú, nagyon szalad az időnk. Mit lehet ebből hasznosítani itt Cegléden? Van rá mód?
3: Nagyon szeretném egyrészt, hogyha a szegedi kollégákat el tudnánk hívni tapasztalatcserére, mondjuk az önkormányzatnak azokkal a szakembereivel, akik erre nyitottak. Azon kívül pedig én jó gondolatnak tartanám, hogyha az önkormányzat idővel majd itt is csinálna ilyen lakossági szemléletformáló programokat, érdekességeket összefogva.
2: Ebben benne lennétek ti is.
3: Természetesen azért. Összefogva civil szervezetekkel, vagy mondhatnám akár a 10 millió fát is. Ugye ennek is vannak itt helyi aktivistái, tudod, ők tervezik a Malomtószélen például az ültetés, még régebben is ők csinálták. Úgyhogy iskolákkal összefogni, hiszen Szegeden bevonják az iskolásokat is, tehát ott konkrétan tartanak foglalkozásokat nekik tanórán, vagy éppen tanórán kívül.
2: Igen, és ez egy sok-sok éves program lehet.
3: Igen, és ez egy rendszeres program. És így a vége felé közeledve zárásként itt meg is említenénk, hogy a Hosszú Csemői Tőzegláb csapatával a Településfejlesztési Szövetség szervez 3 alkalom környezetvédelmi szemléletformálást a következő hetekben.
2: Tehát már indul akkor a program tulajdonképpen.
3: Így van, csak ez egy kicsit más jelleg. Jött a vízőrzésről lesz szó, meg lesz hüllőbemutató, gyermekpszichiáter, állatterápia egy kicsit. Szóval én vegyes csináltunk a Hosszú Csemői Tőzegláb csapatával, egy vegyes rendezvényt terveztünk meg. Ebből egy csemőben lesz, Csemő külterületén, 2 pedig Cegléden majd. Hírekkel kapcsolatban ma jelentkezünk.
2: Természetesen erről is szólunk majd a fejlesztés terve mellett későbbi részeiben. Hát ez volt akkor a 144. rész. Örülök, hogy Szegeden ismét jól érezted magad.
3: Ott mindig.
2: Én is mindig jól éreztem magam, úgyhogy meg tudlak érteni teljesen, és azért hozzad a jó híreket majd innen, akár a Gerjapartról, akár Cegléd más területeiről, és mi nagyon szívesen beszélgetünk erről, én azt hiszem, mind a ketten. Úgyhogy Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor további jó munkát, várjuk a híreket ezekről a bizonyos kis lakossági találkozókról is.
3: Köszönöm, jövő héten találkozunk.
2: Úgy legyen.
0: Cegléd Rádió FM 92.5. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukac@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy melyik felvétellel indul a következő 60 perc. Teddy Swims és Tom Sandai érkezik együtt hozzánk itt a 92-tön a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 6:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 9:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Felfüggesztették a három parlamenti képviselő mentelmi jogát. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter. Az Alkotmánybíróság korábbi elnöke az Indexnek adott interjújában a többi között azt sérelmezte, hogy az alaptörvény módosításával, a 70 éves korhatár bevezetésével szeptember 1-én idő előtt megszüntették a mandátumát. Polt Péter bírálta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Szerinte az új szervezet felállítása csorbítja az ügyészség 155 éves tradícióját és kizárólagos vád monopóliumát. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, közölte a tárca. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Schlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. Mintegy 150 intézmény, csak nem 550 programmal várja a látogatókat az idei múzeumok őszi fesztiváljára november 15-éig. A rendezvény sorozat megnyitóján múzeumpedagógiai díjakat is átadtak, 6 intézmény családbarát múzeum címet, 4 múzeumpedagógiai nívó díjat, további 4 pedig külön díjat kapott. A kiváló múzeumpedagógus elismerést Kerekes Dóra, a Dunakeszi helytörténeti gyűjtemény és könyvtár vezetője vehette át.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl le a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
2: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetéri pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
9: We

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Neldi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várok minden mesekedverő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-tön, kedves hallgatók, mégpedig a borsonline.hu oldallal. A zenész műsorvezetőt ugye minden műsorban imádják a nézők, de mégis rengeteg komplexussal küzd. Kovács Áron most a Borsnak mesélt őszintén arról, hogy felesége nélkül milyen elveszettnek érezte magát. Kovács Áron zenei munkássága a nézők szemében valahogy mindig háttérbe szorult, egészen az idei, a Nagy Duettig, ahol végre megmutathatta, mennyi minden van benne. Ezt folytatva most pedig a Sztárban Sztár 12. évadában kapott helyet, bár ez sem indult épp felhőtlenül számára. Az énekes műsorvezető most ennek kapcsán mesélt a lapnak arról a lelki küzdelemről, ami már évtizedek óta az élete része. A Sztárban Sztár Kovács Áron számára nem igazán egy verseny, hanem valami annál sokkal több. Az énekes sokáig bántotta, hogy háttérbe szorul a zenei munkássága, amit most végre megmutathat, cserébe pedig olyan szeretetet kap, amit sosem remélt és most sem tud elhinni igazán. Most már vagyok annyi idős, hogy merek beszélni igazi érzésekről, mert már megtaláltam életem párját, tehát már tök mindegy, hogy ki mit gondol rólam. Úgyhogy elmondhatom azt, hogy egész életemben problémám volt a saját szerethetőségemmel, mert nem nagyon hittem benne, annak ellenére, hogy az élet folyamatosan azt tükrözte vissza, hogy szeretnek. Én csak szeretetet kaptam egész életemben, de mindig volt bennem egy olyan érzés, hogy ezek tévednek. Nem vagyok szerethető, csak rosszul látnak engem, kezdte teljes őszinteséggel. Ez azért is van bennem alapvetően, mert jó, hogy szeretnek, csak vannak esetleg olyan tulajdonságok, ami sokkal szerethetőbbek, mint amiket megmutatok, de ezeket nem ismerik. Vagy éppen gyűlölnek valamiért, amilyen nem vagyok, amit megint elég nehéz feldolgozni, és ez mindig benne van, ha ott vagy a kirakatban. Én magyar tanárnak készültem, és a műveltségem nyilván ennek megfelelő, emellett rockzenész vagyok, de a social médiában nem szerepelek sokat, nem gyűjtök követőket, posztolni is csak akkor szoktam néhányat, ha épp egy műsorban vagyok, és most egy ilyen ember áll szoknyában egy szórakoztató kereskedelmi tévés műsorban, ami sok szempontból mindennel szembe megy, ami egyébként vagyok. Közben meg van az énemnek egy jelentős része, aki egy ilyen cintányíros majom, és vállalja is ezt, úgyhogy folyamatosan ellentétben állok magammal, magyarázta, hogy mit mondott még Kovács Áron ezen kívül, ez is kiderül a borsonline.hu felületről.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldalal. A Nemzetek Ligájában ma este Észak-Írország következik. Labdarúgásról van szó. Marco Rossi válogatottja Belfastban szeretne visszatérni a győztes útra. A kapitány reméli, hogy most már bemennek a helyzetek. Bárány Dunát pedig nyilván az, hogy ő lesz az, aki ezekből gólt szerez. Az északire kapitánya Tóth Balázs gyengére hívta fel a figyelmet, ő csak tudja, klubjában az edzője volt. A sportoldal ezzel is foglalkozik a mai találkozóval. Mindeközben Csillag Péter Kárpátalján még a magyar-ukrán meccs utózöngét dolgozta fel. És még angol-spanyol szombatról Izrael-ír fociáború a nagy erdőben, és törökök ellen készülő olaszok Nemzetek Ligája 5 oldalon az újságformátumban. A BL után a klub VB-n is elkapta a Füchse Berlint a Veszprém. Az egyiptomi tornán hagyományosan jól szereplő magyar bajnok ezzel döntős, és csütörtökön a Barca ellen fel is érhet a csúcsra. Muhamed Bes is nem kérte el Messi mezét a 2014-es VB-n. A Fradi egykori bosnyák válogatottja úgy véli, ez megalázkodás, márpedig ő egyedül Boszniára büszke. A Ferencváros ma is figyeli, és úgy véli, csupán a súlyos sérülések akadályozták meg abban, hogy még nagyobb karriert fusson be. Borbola Bence exkluzív interjúja vele a sportoldalon és az újságformátumban is. És a hétfő akkor Népsport melléklet plusz 4 oldalon. A 70 éves futózsenivel Sebastian Coval, a 60. születésnapját ünneplő George Weah-val, az első nem európai aranylabdással az 1986-ban igazi szocialista módra átadott Bozsik stadionnal, és minden idők legtehetségesebb angol futballistájával, a Manchester United repülőkatasztrófája után életét vesztő Duncan Edwards-szal, aki most lenne 90 éves. Tehát mindezekről részletesebben olvashatnak a Népsport mellékletben az újságformátumban, de persze a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezekkel, több más mellett. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
9: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
10: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
11: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
10: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
9: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámok.

Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. A Nemzetek Ligájában ma este Észak-Írország következik. Labdarúgásról van szó. Marco Rossi válogatottja Belfastban szeretne visszatérni a győztes útra. A kapitány reméli, hogy most már bemennek a helyzetek. Bárány Donát pedig nyilván az, hogy ő lesz az, aki ezekből gólt szerez. Az északire kapitánya Tóth Balázs gyengére hívta fel a figyelmet. Ő csak tudja, klubjában az edzője volt. A sportoldal ezzel is foglalkozik a mai esti találkozóval. Mindeközben Csillag Péter Kárpátalján még a magyar-ukrán meccs utószöngét dolgozta fel. És még angol-spanyol szombatról Izrael-ír foci háború a nagy erdőben és törökök ellen készülő olaszok Nemzetek Ligája 5 oldalon az újságformátumban. A BL után a klub VB-n is elkapta a Füchse Berlint a Veszprém. Az egyiptomi tornán hagyományosan jól szereplő magyar bajnok ezzel döntős, és csütörtökön a Barca ellen fel is érhet a csúcsra. Muhamed Besic nem kérte el Messi mezét a 2014-es VB-n. A Fradi egykori bosnyák válogatottja úgy véli, ez megalázkodás, márpedig ő egyedül Boszniára büszke. A Ferencváros ma is figyeli, és úgy véli, csupán a súlyos sérülések akadályozták meg abban, hogy még nagyobb karriert fusson be. Borbola Bence exkluzív interjúja vele a sportoldalon és az újságformátumban is. És a hétfő akkor Népsport melléklet plusz 4 oldalon a 70 éves futózsenével Sebastian Coval, a 60. születésnapját ünneplő George Weah-val, az első nem európai aranylabdással az 1986-ban igazi szocialista módra átadott Bozsik stadionnal, és minden idők legtehetségesebb angol futballistájával, a Manchester United repülő katasztrófája után életét vesztő Duncan Edwards-szal, aki most lenne 90 éves. Tehát mindezekről részletesebben olvashatnak a Népsport mellékletben az újságformátumban, de persze a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezekkel több

0: már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a közös ismerős szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Meghosszabbították Szicíliában a katániai repülőtér lezárását. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyész fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kiszolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfeledhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Hozzátette, a magyar embereknek joguk van ismerni az igazságszolgáltatás működését, és fontos, hogy helyreálljon a bizalom. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter. Az Alkotmánybíróság korábbi elnöke az Indexnek adott interjújában a többi között azt sérelmezte, hogy az alaptörvény módosításával, a 70 éves korhatár bevezetésével szeptember 1-én idő előtt megszüntették a mandátumát. több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. A közös európai védelmet segítő programokat fogadtak el az uniós tagországok védelmi miniszterei Brüsszelben. Közös finanszírozással támogatják azokat a hadászati prevenciós projekteket, amelyek meghaladják az egyes tagállamok anyagi és technikai lehetőségeit, például az űr, a lég, a rakéta és a tengeri védelem területén. Az együttműködés központi eleme a kelet-európai térség védelme. Meghosszabbították Szicíliában a catániai repülőtér lezárását az Etnából felemelkedő hamufelhő miatt. Így mai félig nem indít és nem fogad járatokat Olaszország 5. legnagyobb repülőtere. Európa legaktívabb vulkánja augusztus eleje óta folyamatosan működik. Catania repülőterét azóta már több alkalommal le kellett zárni.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25, este 11-17 fok várható, hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is.
1: Közlekedési információk.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, úgy szűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstop október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza és a mai nappal foglalkozok, azaz szeptember 28-ával. Tartsanak ezért is
1: fel! FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni, az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény.

0: Kedves hallgatók, szeptember 28-a van, a mai napon a Vencelek ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Bernát nevű ismerőseiket is. Egyébként a Vencel német szláv eredetű név, a szláv Venceslav névből származik. A név Venceslaus névforma német Vencel rövidüléséből került a magyarba. Jelentése koszorú, dicsőség. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk egy dallal, hamarosan pedig születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Szeglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1991-ben hunyt el Miles Davis, amerikai jazz muzsikus komponista, a jazz rock megteremtője. 1968-ban a Beatles Hey Jude című 7 perc 11 másodperc hosszúságú dala vezette az amerikai slágerlistát. Ez volt addig a leghosszabb kompozíció, amelynek sikerült a csúcsra jutnia, és ott is maradnia 9 héten keresztül. Ezzel a dallal 16. listavezető dalát érte el az USA-ban, mármint a Beatles. 1938-ban született Benny King, amerikai jazz és soul énekes. A Stand By Me című örökzöld dala listavezető volt világszerte, a múlt évszázad legnagyobb dalainak listáján a 25. helyet foglalja el. Számos feldolgozása született, többek között a Beatles, John Lennon, Tina Turner, Platters és Arthur Brown is énekelte. Az észak-karolinai Hendersonból gyerekként került New Yorkba, ahol templomi gyermekkórusban énekelt Benny King. Utcai zenész volt, majd főiskolai diáktársaival zenekart alapított. Az 50-es években rendkívül sikeres Moon Glue-szal, majd a Five Crowns-szal folytatta, ez utóbbi csapat Drifters néven vált világhírűvé. Korai sikere a Save the Last Dance for Me, a Spanish Harlem, a There Goes My Baby, az I Who Had Nothing, a Dance With Me, és még sorolhatnánk. Az 1967-ben született What Soul című dalát műfajának legjobbjai között emlegették a szakírók, bár listás siker nem lett belőle. A 80-as években pedig a Stand By Me ismét a listákra került, miután filmbetétdalként használták. A válogatásokkal együtt több mint 70 albuma jelent meg, szinte élete végéig turnézott Benny King. A Stand By Me következik, illetve hát egészen pontosan egy feldolgozás ennek a muzsikának. Maradjanak velünk!
1: Zeglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: kedves hallgató, még egy nevet meg kell említenünk itt a zene naptárobat végén. 1960-ban született Jennifer Rush, amerikai énekesnő, dalszerző, leginkább a The Power of Love című világslágerével vált ismert 1984-ben, meg is hallgatjuk hamarosan. Apja Maurice Stern, operaénekes, énektanár, amellett szobrász is volt. A szülei elváltak, testvéreivel és édesanyjával élt. 9 éves volt, amikor a Stern család Németországba költözött. Rush a Juilliard School-ban hegedülni és zongorázni tanult, mellesleg gitározott is. Még 10 éves korában visszatértek az Egyesült Államokba. Egy ideig Seattle-ben éltek, ahol az apja Washingtoni Egyetemen énektanár szerződést kapott. Első lemezének német címe Heidi Stern, és a Seattle-ben jelent meg 79-ben. A CBS Germany adta ki példaképei egyébként, mármint Jennifer Rushnak, Aretha Franklin, Chaka Khan, Gladys Knight és Johnny Mitchell voltak. Ő következik itt a Cegléd Rádióban a már emlegetett The Power of Love kiváló balladával.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonon.

0: Van 1 és 11 fok közé hűl le a levegő. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Marad a száraz, csapadékmentes időjárás. A keleti-délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban 2-12, délután 21-25 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Rakadabra címmel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe is lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep, a minőség, amit megérdemel.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Őrizetbe vették Sesszák Miklós KDNP-s képviselőt, meghalt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet meghatározó alakja. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesszák Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlenkezelés, Sesszák Miklósnál pedig hivatali vesztegetés gyanúja miatt. A parlament a délelőtti rendkívüli ülésen döntött az ügyekben. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfedhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Őrizetbe vették Sesszák Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesszák Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Sem egyéni haszonszerzésre, sem pedig kiváltságokra nem használható fel a közhatalom egy demokratikus jogállamban. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Unger Anna úgy fogalmazott, a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus ügye volt az úgynevezett vízumbiznisz, amelyben a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai politikai visszaéléseket vizsgálják. Hangsúlyozta, az első négy ügy kiválasztásánál nem volt szempont, hogy azok a volt kormányfőhöz kötődjenek, a mérlegelés szakmai kritériumok szerint történt. Elmondta azt is, hogy várhatóan szerdán kezdeményezik Sesták Miklós KDNP-s képviselő előzetes letartóztatását. Meghalt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet meghatározó alakja. A rendszerváltás utáni első önkormányzati ciklusban Budapest főpolgármester helyetteseként dolgozott. Később több szervezet, például a Holokauszt közalapítvány, valamint a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöki feladatait is ellátta. Pályafutása utolsó szakaszában az újjáéledő egri zsidó hitközséget vezette. Székely Gábor 79 éves volt.
2: Az időjárásról.
10: Országszerte süt a nap, délután 22-25, este 11-17 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is.
1: Közlekedési információ.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, úgy szűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek, a munkákat úgy szűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat, Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetéri pihenője mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a következő kamionstopp október 3-án szombaton 22 órától, október 4-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény volt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt a Kovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
0: Reklámot hallottak!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 7 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána!
0: Cegléd Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu oldala. Szenzációs siker a hazai sportlövészetben. Mindössze 13 hónap felkészülés után szerzett aranyérmet a Steel Challenge Magyarországos Bajnokságon Kassa Tibi. A népszerű énekes és műsorvezető a nagy kaliberű pisztoly optika divízióban utasította maga mögé a mezőnyt, így a legmagasabb szinten ünnepelhetett bajnoki címet. A zenei és televíziós karrierje után a sportvilágban is maradandót alkotó előadó művész villámgyors sikere jól mutatja, hogy a maximális erőbedobás és a kitartó munka milyen rövid idő alatt meghozza a gyümölcsét. Kassa Tibi elmondása szerint a sportlövészet világ az első pillanattól kezdve teljesen magával ragadta, a mostani győzelem pedig még számára is hihetetlen mérföldkő, amely méltó koronája az elmúlt egy év megfeszített edzés munkájának. Egy álom valósággá vált, magyar bajnok lettem sportlövészetben a Steel Challenge Magyarországos Bajnokságon. 13 hónappal ezelőtt kezdtem el sportlövészettel foglalkozni, és azonnal beszippantott. Hatalmas megtiszteltetés a példaképeimmel egy dobogon állni, akik magyar és Európa bajnokok. Még most sem hiszem el. Divízió 2-s pont nagy kaliberű pisztoly optika, írta Kassa Tibi a Facebook posztjában. Maradunk a blik.hu felületnél. Rendkívül szokatlan jelenetnek lehettek tanulni a heti hetes stúdiójában ülők, amikor a Vadon Jani a forgatás kellős közepén felállt a székéből, majd lesétált a nézők közé. A műsorvezető humorista kiszúrt egy különösen lelkes tapsolót, akinek aztán öleléssel jutalmazta kirobbanó energiáját. A váratlan gesztus azonnal beindította a hetes fogat poéngyárát. A hetes fogat hatalmas vastapsot kapott a közönségtől a heti hetes legutóbbi adásában, ami miatt Vadon Jani azonnal elkezdte dicsérni a közönséget, miközben egy ponton arra lett figyelmes, hogy a nézőtéren valaki kivételesen nagy lelkesedéssel támogatja a műsort. Ne lankadjatok, mert pont meg akartam dicsérni a társaságot, hogy szerintem ebben az évadban úgy tűnik az első vastaps alapján, hogy ti vagytok a legjobb közönség. Ne okozzatok csalódást, ez tartson ki végig. És ott van valaki, aki valakinek a valakije, az biztos, hogy nem az öcsém. De annyira tolja, hogy vagy plusz pénzt kap, vagy ő tényleg szeret minket, humorizált Jani. Ezzel a témával is foglalkozik részletesen a blik.hu felület.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. A Tele vagyok Mencskénnel legutóbbi adása drámai hideg zuhannyal ért véget, amikor a nézők szavazatai alapján Fenyvesi Barnának és Sápi Viviennek kellett búcsúznia a kolumbiai dzsungeltábortól. A szavazás eredmény bejelentése nem csak az érintetteket sokkolta, hanem a táborlakókat is. A kiesés pillanatában Pásztor Virág és Fenyvesi Barna összeborulva búcsúztak egymástól, ami különösen érzelmes pillanat volt a két fiatal számára. Bár Virág a táborban maradt és folytathatja a versenyt, Barna távozásával egy időre megszakadt a kettejük kibontakozó romantikus kapcsolata. A két fiatalról kiderült, hogy a valóság show hős már fél éve próbálta meghódítani a színésznőt, ám a táborban indult be igazán köztük a húz meg eresz meg játék. A dzsungel feszített légkörében hol az egyikük vágyott közeledésre, hol a másikuk lépett vissza. Itt folyamatos csiki-csuki jellemezte a viszonyukat. Hogy a kinti életben miként alakul majd a kapcsolatuk, az csak a műsor után derül ki. A TV2 házasság első látása című műsorának egyik legstabilabbnak tűnő párosa, László József és Kacsos Petra kapcsolata is komoly próbatétel elé került az elmúlt napokban. Már kezdetben úgy tűnt, hamar megtalálták a közös hangot és a kapcsolatuk egyre szorosabbá válik, az utóbbi időben kiderült, hogy a férj érzései korán sem olyan mélyek, mint azt korábban gondolni lehetett. Jóci a ma esti adásban őszintén szembesíti Petrát azzal, hogyan érez valójában, a vallomása pedig a feleségét is váratlanul érinti. Petra a férjével közös otthonukban kérdez rá Jóci rán arra, mit mesélt a többi férfinak a fiús estén a kapcsolatukról. Jóci válasza azonban korán sem az volt, amire a felesége számított, az őszinte vallomása pedig újabb kérdéseket vetett fel a házasságuk jövőjével kapcsolatban. Én mondtam egy olyat, hogy nagyon jó a Petra, de úgy érzem, nincs meg az a kis szikra. Van, amikor előjön, de van, amikor eltűnik, fogalmazott óvatosan Jóci, mire Petra kissé felcsattam, hogy ugyanakkor a tőle megszokott humorral csak annyit felel, vagy van, vagy nincs. Pár hét aztán viszlát, úgyhogy már nem kell sokat kibírnod, vágott vissza a feleség. Természetesen a mai műsorból kiderül, hogy valójában mi lesz ennek a következménye. A blik.hu oldal is foglalkozik ezzel.
0: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
10: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.
12: What

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a Cegédie kedvenceivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél, kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szerdáni száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként párok köd előfordulhat. A keleti-délkeleti szelet északon, északnyugaton helyenként élénklökések kísérhetik. Hajnalban 1 és 11 fok közé hűl le a levegő. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Marad a száraz, csapadékmentes időjárás. A keleti-délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban 2-12, délután 21-25 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Mondd el miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feletted már, és esténként várod.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly.

0: Legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
0: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Felfüggesztették mentelmi jogát, majd őrizetbe vették a volt fejlesztési minisztert. Új jelöltet javasol legfőbbügyésznek a köztársasági elnök. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak a Volánbusz ügyben. Hangó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter mentelmi jogát, ugyancsak felfüggesztette a parlament. A politikust az NKA ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hangó Balázs közölte, hogy a parlament épületében marad, és idézzük, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a négy ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője, Unger Anna. Az NVVH ma jelentette be, hogy első között vizsgálják az időközben őrizetbe vett volt fejlesztési miniszter Sesták Miklós ügyét, amelyben vesztegetés elfogadása a gyanú. A másik vizsgálat a szuverenitásvédelmi hivatal indokolatlannak látszó propaganda és a rendezvény költségeit érinti. A harmadik önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekkel, míg a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Magyar Péter kormányfő azt mondta, az Orbán kormány a politikai maffia gépezet részévé tette a szervezetet, és egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával, ennek pedig az új legfőbb ügyész személyében is meg kell mutatkoznia. több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. Jelentette be Kátai Németh Vilmos, a szociális és családügyi miniszter. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók.
2: Az időjárásról.
3: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, majd napos, száraz idő várható. Éjszaka 4-10, hónap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ismét eltelt egy hétvége, ismét itt egy hétfő, és ismét itt egy hétfő esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk tehát a mai kínálatunkat. Szokás szerint Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkkal kezdünk majd. Bálint Bóta Júliával elemezzük a múlt keddi autómentes nap tapasztalatait, de hogyha marad időnk, akkor egy kicsit az elektromos rollerekről is szólni fogunk a szerint, hát meglátjuk, hogy mi fér bele majd a mai adásba. Ez lesz tehát most 6 óra után. 7 óra után pedig a Várvag ügyvezetője, Mótyán Krisztián lesz a vendégünk. Természetesen így az őszi munkákról, őszi feladatokról lesz elsősorban szó, úgyhogy lesz itt is miről beszélni, azt hiszem bőségesen. Közben előtte, utána pedig jönnek majd a jó kis muzsikák. Teddy Swims-el kezdtünk egyébként a The Door című 2024-es felvétellel. Most még jön Szakács Gergő Képtelen című dala 2021-ből, és utána pedig a mai első beszélgetésünk, ami tehát nem más, mint Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk lesz. Remélem a következő szűk két órát együtt tölthetjük majd ismét itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Szeptember 22-én múlt kedden rendezték meg országszerte, így Cegléden is az autómentes napot. Most is sok-sok program várta az ifjakat és az idősebb korosztályt is. Na hát kérem szépen, a tapasztalatokat foglaljuk össze most a következőkben, Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkban. Bálint Bóta Júliával fogok beszélgetni elsősorban e nap tapasztalatairól, de lehet, hogy az elektromos rolleresek is szóba kerülnek majd. Ma minden kiderül a most induló interjúban.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Szokás szerint Bálint Bóta Júliával beszélgetek itt a stúdióban, aki megérkezett ide hozzánk. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szia, és köszöntöm ismételten a rádió hallgatóit.
1: Legutóbb ugye itt a stúdióban is találkoztunk, de igazából legutoljára kedden, 22-én, az autómentes napon, reggel 7 óra tájban jártam kint a Szabadság téren, és már bizony akkor sem volt üres a tér, hál' Istennek, már akkor is volt egy kis nyüzsgés. Hát nézzük csak, hogy ennek az autómentes napnak, amit országos rendezvény természetesen, de itt Cegléden is megvolt, mik voltak az itteni tapasztalatai, hogyan tudnád összegezni ezt?
2: Hát először is nagyon-nagyon köszönöm szépen azoknak, akik kijöttek ugye már reggel, ugye korán.
1: Nagyon
2: és
1: korán, igen.
2: Igen, ugye 6 órától volt az iskoláknak úgymond a regisztrációja a Szabadság téren, és 5 óra 30 perctől pedig a sportcsarnoknál.
1: Igen.
2: Úgyhogy aztán nagyon sokan kijöttek, úgyhogy mennyi volt? 719.
1: Az már szép, igen.
2: Úgymond regisztráció volt. És tényleg nagyon sokan jöttek kerékpárral, nagyon sokan jöttek lábbalhajtós rollerrel, és görkorcsolyával is jött valaki, igen.
1: Tényleg, ezt nem is emlegettük, érvényes.
2: Így igaz. Tényleg nagyon-nagyon jó volt. Ugye utána volt 10 órától 13 óráig még ilyen program, ahol voltunk, ugye mi kerékpáros akadálypálya, ittas szemüveg, kábítószeres szemüveg.
1: Ott voltak vetélkedők.
2: Voltak ugye a színezőktől kezdve mindent is kivittünk, valamint kint voltak ugye a mentős kollégák, úgyhogy innen is köszönöm nekik is a munkájukat, meg a tűzoltó kollégáknak, ugye mind az önkénteseknek, mind ugye a ceglédi katasztrófa védelem, akik kint voltak a füstsátorra, nagyon-nagyon élvezték
1: hát
2: a gyerekek.
1: Persze.
2: És nagyon-nagyon élvezték ugye a kerékpáros akadálypályát, valamint ugye ezt az ittes szemüveg, meg ez a kábítószeres szemüveg, ez mindig nagyon-nagyon jó.
1: Ez óriási,
2: ugye,
1: igen.
2: Megcsináltam nekik új nyomatot, és ugye szépen ugye megcsináltuk mindenkinek kis új nyomatát, hogy néz ki, megnéztük nagyítóval, és tényleg nagyon-nagyon tetszett nekik, hogy ilyen részvétel volt. Volt ugye az Oviknak ilyen aszfaltrajzoló verseny, ugye, és az is ott gyönyörű szép művek kerültek, úgymond az aszfaltra.
1: Darabig,
2: hát egy eső azért el fogja majd őket szépen mosni, de gyönyörű szépeket rajzoltak a gyerekek. Valamint ugye volt iskolai rajzverseny, és
1: az is bizony.
2: Ott is ugye 3 helyezettünk volt. Nagyon ügyesen rajzolnak a gyerekek. Szóval én, aki nem tud rajzolni, mert én csak pálcika ember tudok rajzolni, kb. Odáig tart a rajztudományom, hihetetlen, hogy mennyire ügyesen rajzoltak. 64 darab rajz érkezett be, és nagyon nehéz volt választani belőle.
1: Hát,
2: nagyon-nagyon nehéz, de 3 gyerkőcöt kiválasztottunk, ugye, akik nyertek. Ugye meg valamint kisorsoltunk egy kerékpárt, a végén, hát ugye a harmadik úgymond etapnak az elején úgymond. Kisorsoltunk egy kerékpárt, ugye, amit a Győre kerékpáristálóban vásároltunk, és innen is köszönöm szépen Szabolcsnak, Győre Szabolcsnak, hogy segítséget nyújtott ismételten ebbe a Cegléd rendőrkapitányságnak, valamint nagyon köszönöm szépen a nagyon-nagyon sok segítséget Kőházi Ádámnak, mert nélküle ez a program ez nem jöhetett volna létre. És nagyon köszönöm szépen a tanároknak, az óvópedagógusoknak, a tanítónéniknek, tényleg mindenkinek, aki ebben részt vett, hogy egy ilyen nagyon szuper programot tudtunk csinálni, mert délután ugye 4:30-tól is Nagyon sokan kijöttek.
3: Még akkor is.
2: Igen, igen. Sokkal többen, és ugye fél hétig volt ez a program, de még fél hét után végeztem, mert ugye kerékpárregisztrációt is csináltunk.
3: Amellett, az is volt,
2: igen, igen, igen, igen. Amellett ugye, hogy volt még ugye ismételten ilyen akadálypálya, és akkor így a szülők is, aki szerette volna, kipróbálhatta a kerékpáros tudását, úgymond, meg ugyanúgy kivittük az ittas szemüveget, kábítószeres szemüveget, és akkor azt is kipróbálhatták délután, valamint még volt ugye egy virágárus hölgy, volt ugye a kürtös kalácsos, ugye volt Anna Zsófien, ugye ő egy énekes hölgy volt, és neki is nagyon köszönjük amúgy az igen. előadását, uh-huh. gyönyörű szépen énekelt, annak ellenére, hogy torokgyulladása volt no. szegénynek, és nagyon-nagyon ügyes volt, igen. Szóval nagyon jó volt, én nagyon-nagyon élveztem, meg az annyira ügyesek, okosak a gyerekek, ugye én nagyon imádom.
3: Ha látszik, főleg, hogy van ennek értelme igen, azért, ugye?
2: Igen, hogy van bizony, értelme, bizony. Hogy, hogy tényleg odafigyelünk rájuk, és elmagyarázzuk ugye nekik, hogyha véletlenül ugye elrontottak valamit, akkor nem azt mondja, hogy ezt így rosszul csináltad, vagy úgy rosszul csináltad, nem, hanem elmagyarázzuk, hogy ügyes voltál, de jobban.
3: Ezt igen, igen, lehetne jobban is egy picit.
2: Hát nem lehetne igen. jobban, hanem úgy elmagyarázunk, de ha így meg így csinálod, akkor még
3: akkor
2: ügyesebb leszel.
3: Igen.
2: És tényleg uh-huh. nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nagyon élvezték, nagyon sokan ott voltak. Nem is tudom, nagyon sokan kijöttek délután. Én meg is lepődtem, hogy sokkal többen voltak kint délután, mint például tavaly.
3: Igen.
2: Lehet az, hogy jobban oda vonzotta őket, hogy volt még délutáni program, még ugye pluszban.
3: Ez is fontos lehet, bizony.
2: De igen, nagyon igen. jó. Ja, és hát a legfontosabb, hogy idén ugye a református általános iskola nyerte meg a 100 000 forintos Decathlon utalványt.
3: Gratulálunk nekik.
2: Gratulálunk nekik innen is még uh-huh. egyszer, és remélem, hogy, hogy minél több játékot, vagy amit szeretnének vásárolni, igen, tudnak igen, majd igen. az iskolának, mert nagyon megérdemelték, kimagaslóan nagyon-nagyon sokan jöttek el tőlük.
3: Igen, igen, kellenek ezek a rendezvények, ugye igen. azért fontos a gyerekek számára is, felnőtteknek is egyébként, de igen. a gyerekeknek meg különösen, hogy tudatosodjon bennük az, hogy, hogy szabályosan közlekedni. Nem
2: meg
3: csak
2: nem
3: azért,
2: csak
3: az, jó,
2: hogy
3: mert...
2: kell szabályosan közlekedni.
3: És nem csak
2: és
3: azért, mert hogy lehet nyerni valamit ilyenkor, mm-hmm. egy autómentes napon, hanem igenis biztonságban érezheti igen. magát az úton.
2: Igen, igen, ugye? Meg annyi, hogy délután, ugye itt például ennél a programnál, ugye ennél a kerékpáros akadálypályánál volt olyan, aki elektromos rollerre jött, és mondtam, hogy ő is nyugodtan kipróbálhatja. Sőt, hogyha valaki aha. szeretné, hogy ilyen legyen, akkor csak szólni kell, ugye nekem is, én megcsinálok elektromos rollerre is bármilyen pályát, hogy tudjanak gyakorolni a fiatalok, hogy mennyire igen. tudnak éles helyzetben uh-huh. jelen lenni, úgymond agyban. Hát. Meg fizikálisan mennyire tudnak odafigyelni, hogy hogy kell megfordulni, mert bármikor történhet, és itt akkor rá is térhetnék én most a másik
3: igen,
2: témára.
3: A másik témánkra, ami pont ugye az elektromos rollereket érinti, és itt némi szigorítás várható mostanában, ugye?
2: Bizonyám, pénteken megkezdtük az elektromos rollereknek, úgymond a gyalogjárdán közlekedő elektromos rollereseknek a hát úgymond a szankcióikat uh-huh. bevetettük. Ugye az elektromos roller egy gépi meghajtású jármű. Úgyhogy vonatkoznak rá a KRESZ szabályok.
3: Ugyanúgy.
2: Vagyis igen. gyalogjárdán az elektromos rollert is csak tolni szabad.
3: Igen, ennyi. Igen.
2: És péntek óta elkezdtük a szankciókat, úgymond, hát fogalmazunk úgy, hogy csúnya szóval úgymond büntetni,
3: hát, jó,
2: de a
3: igen.
2: szankciókat uh-huh. bevetni, ugye most már érdemes akkor nagyon odafigyelni, hogyha a gyalogjárdán közlekedünk elektromos rollerrel,
3: igen.
2: akkor csak tolni lehet. Ugyanúgy kerékpárral is, szóval
3: persze.
2: tudni kell, hogy igen, kerékpárral igen. ugye nem szabad 12 év felett menni a gyalogjárdán úgy, csak úgy, ha toljuk.
3: Igen.
2: 12 év.
3: Régi szabály ez.
2: Igen. igen. 12 igen. év alatt lehet közlekedni, de akkor is ugye oda kell figyelni nagyon. 12 év felett viszont már az úton kell, a közútonként kell menni szépen, és oda kell.
3: Viszont, ha jól tudom, főúton nem.
2: Főúton 12 éves kortól lehet menni.
3: Igen, így van. Igen. Tehát ott is az a 12-es, ez egy ilyen varázsszám.
2: Igen, igen, ez varázsszám. Igen, igen, igen, igen. Tehát most már, hogyha gyalogjárdán az elektromos rollerrel úgy közlekednek, uh-huh. hogy be van kapcsolva, és használják a gázkart, vagy azt a gombot, vagy bármit, akkor a szankciókat fog maga
3: igen,
2: után
3: igen.
2: vonni.
3: Ha nem szigorú hadititok, mekkora büntetésre lehet itt számítani?
2: Igazából itt úgy van, hogy a 14 év, 18 év közöttieket szabálysértési feljelentéssel érünk ellene, a 18 év felett pedig helyszíni bírság.
3: Dakar.
2: Igen, helyszíni bírságot kap. Igen, ott egy nagyon szép kis helyszíni bírságnak a tulajdonosa lehet a rolleres.
3: Nem éri meg.
2: Igen, nem éri meg. Mondom, 14 és 18 év között pedig szabálysértési feljelentést teszünk, ugye azért, mert hogy ott ugye a szülő is kell hozzá. Természetesen ott, aki jelen volt például ennél, mert volt is intézkedés, és ilyenkor ugye a szülő felé is jelzünk, úgymond.
3: Nyilván, igen.
2: Felérjük az adatait a szülőnek, és utána pedig akkor a szabálysértési feljelentés után pedig egy eljárás indul.
3: Igen. Ez már része annak a folyamatnak, amiről beszéltünk, hogy az elektromos rollerek tekintetében a KRESZ-ben szigorítások lesznek?
2: Ez része annak, ugye még nincs a KRESZ-ben, viszont
3: nincs teljesen
2: már
3: nincs, az egész.
2: Viszont igen. Ugye most már van olyan jogszabály, ami kimondja, hogy az elektromos roller egy gépi meghajtású járműnek számít, amit eddig is tudtunk.
3: Hát igen.
2: De most már a jogszabályt alkalmazva tudjuk szépen használni ezt arra, hogy odafigyeljünk jobban tényleg, mert itt ez nem lenne akkor, meg nem kéne így, hogyha odafigyelnének az emberek, és tudnák a KRESZ szabályokat.
3: Ennyi.
2: Na most nagyon sok, például nagyon sokan voltak amúgy az autómentes napon is most így visszaugorva, hogy elektromos rollerrel voltak ott 11 évesek.
3: Igen.
2: Szóval én elmondom, hogy nem értem ezt a szülőt, hogy ezt miért engedi a gyermekének.
3: Igen, igen.
2: És ráadásul nem kicsi rollerrel, nagy rollerrel.
3: Igen.
2: Hogy egyszerűen én nem, egyszerűen nem fogom fel, hogy mennyire felelőtlen szülők vannak.
3: Igen, igen, igen.
2: Én lehet, hogy azt mondja, hogy vegyed fel a bukósisakot, vagy van a gyereknél bukósisak valahol elrejtve, de
3: igen,
2: komolyan
3: igen, igen.
2: 10-ből maximum egy emberen látok egy bukósisakot.
3: Csoda, hogy nem valami sportkocsit adnak a 11 éves gyerek
2: majd
3: alá.
2: Az lesz lehet, igen. Hogy a 18. születésnapjára már azt fog majd kapni a gyerek.
3: Jó,
2: nem tudom.
3: De akkor meg már teheti, mondjuk.
2: Igen.
3: De
2: csak az a lényeg, igen. Hogy ne legyen tényleg bajuk, és hogyha már közlekedik a gyermek, akkor biztonságosan közlekedjen, de egy ilyen nagy rollerrel óhatatlan,
3: igen.
2: Hogy bármikor bármi történjen.
3: És ezt erre nagyon fontos fölhívni a figyelmet. Erre nagyon jó volt az autómentes nap természetesen, de azt is tudom, hogy azért ti folyamatosan tartjátok a kapcsolatot az ifjúsággal, a diáksággal,
2: igen.
3: Tehát azért időről időre egy-egy iskolában megjelentek.
2: Minden hónapban.
3: Vagy ők mennek oda a rendőrségre, igen. Hozzátok. Tehát azért mindig van egy folyamatos kapcsolattartás.
2: Persze, igen, ugye? Igen, úgyhogy ha szeretnének amúgy az iskolák, akkor nyugodtan megkereshetnek, de vannak ilyen programok, a Zebra Suli program például, amikor kimegyek az iskolákba, tavaly úgy volt, hogy a Vörösmarty téren a KRESZ pályán találkoztunk, most már megyek az iskolába, és akkor ott fogunk
3: ott
2: csinálni,
3: lehet,
2: mondom,
3: igen.
2: Mindenféle akadálypályát. Meg ugye nagyon sokan például most a táblákat se tudják, közúti táblák, hogy mi micsoda, borzalom.
3: Ennyi. Igen, tehát de itt kell, alapoknál kell
2: igen,
3: kezdeni.
2: Az alapoknál igen. Kezdünk, ugye akkor tesztet töltenek ki, hogy milyen kis tudásuk van. Most már szereztem egy újabb kresztesztet, amit pont kitöltettem, van egy kerékpáros kreszteszt, kitöltöttek nagyon sokan szombaton a MÁSZ programon, ugye ez egy egészségügyi program volt, egy helyes sem lett. 15 kérdésből egy ember se tudta tökéletesen megcsinálni.
3: Ugye? Tehát akkor igen. Van még munka.
2: Van, nagyon sok. Nagyon
3: van
2: sok.
3: Munka, igen. Lesz itt, és akkor lesz is miről beszámolnunk.
2: De ezért vagyok.
3: Igen. Igen. Úgyhogy lesz miről beszámolnunk
2: lesz.
3: Tényleg itt a
2: igen.
3: Rend a lelkében, aminek a mai adásának a végéhez értünk. Hát én gratulálok mindenkinek, aki részt vett az autómentes nap lebonyolításában, tényleg sokan segítettek, és azoknak is, akik mint résztvevők ott voltak, és kipróbálták magukat, és tényleg biztos, hogy okosabban mentek haza, mint ahogy odaérkeztek.
2: Nagyon remélem.
3: Így legyen. Bálint Bóta Júlia, köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm, minden jót.

0: magyar zenével. Változatosan.
1: A hétfő esti beszélgetős műsor első órájából egy nótányi idő van még hátra. A nóta legyen Tóth Abigail és az Accent közös felvétele a Sugar Daddy 2026-ból, tehát egy friss dalocskával fejezzük be ezt az órát. A következő órában pedig megnézzük, hogy mi dolga a Várva Kft.-nek most így az őszi időszakban. Az ügyvezetővel, Mótyán Krisztiánnal fogunk beszélgetni a következő órában. Remélem, azt a 60 percet is együtt tölthetjük majd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 0354. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalon.

0: adatokat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglin Rádióban!
2: Vagyonzárat rendeltek el a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjánál. Felborult két petróleumot szállító tartálykocsi Budapesten. Egész héten derült száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt, a központi nyomozó főügyészségen közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban alaptalannak nevezte a gyanút, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAP azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyv írója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Zár alá vették a Volánbusz egyik gyanúsítottjának csaknem 290 millió forintot érő ingatlanát. Közölte az ügyészség a Telex kérdésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelmet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, közülük két személy tartó osztottak le. Jelinek Dánielt, az Indotek csoportvezetőjét, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Felborult egy petróleumot szállító tehervonat két tartálykocsija Budapesten, a 10. kerületben, Rákos állomás közelében. Egy harmadik kocsi veszélyesen megdőlt, közölte a katasztrófa védelem. A tűzoltók az egyik tartálynál már megszüntették a szivárgást. Az érintett vasúti szakaszon teljes vágányzár van érvényben. A Mavinform tájékoztatása szerint jelentős korlátozásokra, késésekre, kimaradó járatokra, pótlóbuszokra kell számítani a Budapest 60 Miskolc és a Budapest Szolnok Békés Csaba vonalon, valamint a Rákost érintő elővárosi közlekedésben. Meghosszabbították Szicíliában a katániai repülőtér lezárását az Etnából felemelkedő hamufelhő miatt. Így mai félig nem indít és nem fogad járatokat Olaszország 5. legnagyobb repülőtere.
1: Az időjárásról.
2: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, majd napos, száraz idő várható. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hit Rádió sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Taylor Swift és a The Fate of Ophelia című 2025-ös felvétel. Ezzel indult a hétfő esti beszélgetős műsor második órája. Most még meghallgatjuk a Honey Beast-től a Maradok című 2015-ös felvételt. Maradok én is, és természetesen nem egyedül, hanem riportalanyom Malaki nem lesz más, mint Mótyán Krisztián, a Várva Kft. Ügyvezetője. Elsősorban őszi munkákról, őszi feladatokról fogunk majd beszélgetni, úgyhogy érdemes lesz ránk figyelni. Szóljon most a nóta, utána pedig jöhet is a beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A Honeybees felvétele után pedig jöjjön, ha már ígért interjú. Módján Krisztián, a Várva Kft. Ügyvezetője lesz tehát a vendégem. Őszi feladatokról, őszi munkákról fogunk beszélgetni. Minden évszak meghozza természetesen a maga feladatait a Várva Kft. Munkatársai számára. Hol tartunk most, és milyen terveik vannak a közeljövőre nézvést? Erről fogom kérdezni a már is induló beszélgetésben.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben szétnézünk egy kicsit a Várvak házatáján, így ősszel. Ebben segítségünkre az ügyvezető Mótyán Krisztián lesz, aki megérkezett stúdiónkba. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Ha most kinézünk az ablakon, akkor azt látjuk, hogy ragyogóan süt a nap, amikor éppen készül ez a felvétel, zöldelnek a fák, még semmi nyoma nincs annak innen bentről nézve, hogy ősz lenne, már pedig tényleg ősz van, és a szeptembernek is hát bizony-bizony lassan vége lesz. Nyilván az aktuális őszi munkák azért ilyenkor előjönnek. Kezdjük most ezzel a témával, bár lesz még más témánk is. Ez az ősz milyen kihívások elé állít titeket egy olyan nyár után, ami hát igen emlékezetes volt sok szempontból.
2: Hát igen. A munkák azok egyébként össze és ugyanazok a rutin szerint fognak menni, mint az elmúlt években. Nekünk ilyenkor a legnagyobb feladat az szinte az őszi fasori, téli fasori munkáknak a összeszedése és annak a megszervezése. Ez idén sem fog elmaradni. Idén is gyűjtöttük azokat a helyeket, illetve kaptuk a lakossági vagy képviselő jelzéseket, ahol ezeket az ifjításokat el kell végezni. Mint láttuk a nyáron egyébként, hogy sajnos valamikor felkészületlenül ér minket, például egy olyan fakidőlés itt a Kossuth-Ferenc utcán pont augusztus 20-án, ami egy ápolt fa volt, és rendben lévő fa volt, mégis kidőlt. Ezeket a kidőléseket, ezeket a károkozásokat próbáljuk megelőzni ezekkel a fasori munkákkal. Igen. És sokszor azt láthatják egyébként a lakók, hogy mi egy-két fának nagyon durván nekiesünk, de ez nem azért van, mert össze akarjuk tenni, hanem pontosan azért van, hogy megóvjuk a fát, és az életét hosszabbítsuk meg neki.
1: Igen, meg az alattuk sétálók életét is.
2: Így van.
1: Ugye, hiszen rájuk nézve is ez bizony veszélyes lehet. Hát nyilván a nyáron is, ha még picit visszatekintünk a nyárra, az öntözés az nagyon komoly feladatot jelentett.
2: Így van, kicsit készültünk is valahol már a tavalyi évből adódóan az idei öntözési munkákra is, így nem egy brigáddal öntöztünk, hanem már kettővel, tehát két autó volt beállítva, két brigáddal, hogy tudjuk a fák öntözését megoldani, meg azoknak a zöld területét, amit mi tartunk kardba, és mindemellett még azért igénybe kellett venni egy külső szolgáltatót is, hogy el tudjuk látni ezeket a feladatokat.
1: Igen, igen, kaptatok külső segítséget is ez ügyben, ha jól tudom, bizonyos öntöző zsákok formájában, ugye?
2: Igen, ugye, ami a tavasszal vettünk kísérleti jelleggel 80 darab öntöző zsákot, és ezt egy helyi vállalkozó egyébként észrevettem, és nagyon köszönjük neki az Ecseri Kft-nek a felajánlást, aki polgármester urat kereste meg ezzel való lábban, és a város kapott tőlük 500 darab öntözőzsákot.
1: Az igen.
2: Ami ezért nagyon hasznos, mert így egy öntözés során a fát duplán tudjuk meglocsolni.
1: Az nagyon jó.
2: Igen. Ugye egy ilyen öntözőzsákban nagyjából 80 liter víz fér bele, és ez azért azt jelenti, hogy amit alá tudunk engedni a fáknak, ilyen 80-100 liter vizet, ezt meg lehet duplázni, ami azért egy heti forgásban nézve az rengeteg segítséget.
1: Hát nem mindegy.
2: Főleg ugye a fiatal fáknak, sajnos eljutottunk odáig, hogy 4-5 évig, amikor tovább is kell ezeket öntözni.
1: Hát bizony.
2: Mert a gyökérzet annyira megerősödik, és lejjebb ér azokba a talajrétegbe a kap nedvességet, úgyhogy ez nagy segítség volt. Ez egy abszolút az ő felajánlásuk volt, sőt, ezt még meg is tetézték egyébként, mert még kaptunk tőlük 40 darab közterületi szemetest.
1: Na hiszen.
2: Ami nem kevés érték szintén, és nagyon igen. Nagy segítség ezekben a szűkös időkben. Ezeket részben új helyre telepítjük ki, részben pedig ugye cseréljük belőle a régi elavult, vagy hát nem megfelelő lakossági használatától tönkretett
1: igen.
2: Kukákat, ugye ezeknek is megy folyamatosan a kihelyezése cseréje.
1: Igen, igen, igen, és egyébként is tényleg helyi cégekkel való kapcsolat az meghatározó az életetekben, ugye?
2: Igen, igen, és egyre erősödik, azt érezzük, tavasszal volt több megkeresésünk is, és a nyár elején keresett minket szintén egy helyi nagy vállalkozás, ugye a Szájlem, aki pedig társadalmi munkában, közösségi munkában vállalta azt, hogy köztéri padokat újítanak föl.
1: Teljesen ingyen.
2: Teljesen ingyen. Uh-huh. Így van, és ez nagyon, nagyon jó működik a kapcsolat egyébként. A maga a munka az úgy zajlik, hogy mi felszedjük a padokat, elvisszük hozzájuk, ők szétszedik, lecsiszolják, lefestik, ha kell, pótolnak benne csavart, vagy amit ők látnak, összeszerelik, mi pedig elhozzuk és visszaszereljük a helyükre. Ez nagy segítség, mert rengeteg pad van a városban, és egy ilyen padnak azért az átfestésénél nem a festék az, ami a nagy költség benne, hanem maga a munkadíj, és pont ezt a részét, amit átvállalják ők.
1: Ez nagyon fontos.
2: Nagyon fontos, és azért idén majd 20 padot idáig, de még várható, hogy fognak jelentkezni, ahogy őnekik is engedik az idejük, és ez, azt beszéltük velük, hogy ez egy hosszabb távú folyamat lesz, hiszen
1: ez jó, ez jó mindig, hangzik.
2: És ez jó, és ez jó. És így a belvárosi részen, ahol a Kossuth téren találtok ilyen padok, itt azt hiszem a teljesség kedvéért meg kell említenem még a szakképzési centrumnak a festődiákjait is, akikkel ez kezdődött, hiszen ők még valamikor a tavasszal a Kölcsei téren újítottak fel több padot nekünk.
1: Bem iskoláról beszélünk.
2: Igen, Bem iskoláról, ezt így.
1: Igen, igen.
2: Ők festői, ők újítottak föl nekünk jó pár padot.
1: Igen, na ez is nagyon fontos. Igen. És ez jó az összefogás, mert jó, hát van nálatok egy megfelelő szakembergárda, de hát azért nem árt a segítség.
2: Így van.
1: Ugye, mindenképpen. Hát olyanok is hozzátok tartoznak, mint az önkormányzati lakások. Ezekkel hogy állunk most?
2: Folyamatosan javítjuk, újítjuk fel őket. Most is egyébként 4 felújításunk, nagy felújításunk van folyamatban, mert kisebb karbantartások azok mindig mennek. Ebből 2 hamarosan elkészül, 2 meg egy kicsit még egy hónapot várat magára. Ezek a szokásosan teljes felújításon áteső lakások, ezek visszakapott, vagy éppen végrehajtás által visszakapott lakások, sajnos olyan is van.
1: Van olyan is, persze, igen.
2: Ezeknek megy a teljes körű felújítása. Haladunk vele szépen, tehát ez az évi 3-4 lakás, az folyamatosan az megy teljes körülbe, igen.
1: Az meg lesz, de ezekhez el is kell jutni valahogy, például közutakon, és a közutak is valamilyen szinten hozzátok is tartoznak, ugye?
2: Hát igen, ugye a idei évben már ebben a szempontból szűkült a feladatellátásunk, hozzánk a földutak tartoznak már csak, ami egy kicsit szomorúsága is tölt el minket valahol. Azokkal viszont egyre több a probléma pont a száraz időjárás miatt, és azok, akik azon a részen laknak, az öregszőlőbe, az Ugyárba, vagy a városnak, azért van még egy-két olyan útja, ami nincs leaszfaltozva, ott azért, hogy augusztusban nagyon meggyűlt vele a bajunk.
1: Igen, a sok homok miatt is.
2: Homok, a szárazság miatt föllazul, és ahogy egy hiába van letaposva egy kemény homok, az egyszer megkezdi a szerkezeti egységének a megbomlását, akkor utána egy szépen sorba szakad föl az egész. És azért azokon a helyeken, ahol nagyon sűrű járnak, ott volt, ahol már a szemétszállítás is ellehetetlenült, és ott meg kellett avatkoznunk. Sajnos nagyon sok igény jön be, azért mérlegelnünk kell, hogy hova tudunk kimenni a rendelkezésre álló kapacitás és források erejéig.
1: Nem egyszerű.
2: Nem egyszerű. Valahol türelmet kérünk, és olyan is találkoztunk, hogy szóltak egyik héten, kimentünk, hát még nem igazán láttuk, majd szóltak egy hét múlva, hogy hát most mi nem értünk még ki, és kimegyünk, és tényleg teljesen
1: járhatatlan.
2: És azt azonnal rendbe tettük, mert
1: igen,
2: már olyan.
1: Igen, ezek az utak egyébként akkor járhatóbbak, amikor jön egy kis eső, viszont abból meg nagyon kevés volt a nyáron.
2: Abból nagyon kevés, aztán jön az a rész, amikor az eső miatt nem lehet járni egyes részeken.
1: Akkor annyi van már belőle.
2: Annyi van belőle, de most a testületülésen előszületett egyébként egy előremutató döntés, hogy valahol ezeket föl kell mérnünk, mondjuk az jó rész tisztában is vagyunk vele, de valamilyen ilyen akcióterv jelleggel megelőző intézkedéseket kellene hozni, és akkor ezen kell majd dolgoznunk az elkövetkezendő 2 hónapban, hogy lehetne előrelátóan ezt figyelembe véve, vagy lehetségesen megint ilyen időjárási körülmények lesznek.
1: Igen. Elképzelhető, sajnos
2: erre kell berendezkednünk, hogy lehet kiszűrni azokat a dűlszakaszokat, ahol potenciálisan veszély áll fönn ezeknek a közlekedési ellehetetlenüléseknek.
1: Igen. Szóval, amit említettem, zöldelnek a lombok még sok
2: még
1: felé,
2: igen.
1: De hát ezek a levelek le fognak hullani, és már most azért nem egyszer találkozom utcaseprővel, vagy a kis utcaseprő masinával, az nagyon kedvencem nekem, hogy megy az a kis masina, és szépen összesöpri már a lehullott leveleket, mert azért vannak már lehullott levelek is. Még azért a feladat zöme hátra van ez ügyben, ugye?
2: Igen, hát a város területének a nagy részén, ha gyűjteni kell, azért az a önkormányzat által megbízott parkfenntartó feladata, de vannak olyan városrészek, vagy olyan külső utcák, ahol lakossággal koprodukcióba szedjük mi össze, tehát érkeznek hozzánk jelzések, ahol olyan nagy mértékű, a Szép utca sarkán például ott vannak a nagy platánfák. Tehát az arról lehulló leveleket a lakosságnak elszállítatni zöld tulajdoni keretein belül szinte lehetetlen hát feladat, mert nem igen. viszik el értelemszerűen. Ott azért már ezeken a helyeken már évek óta lakosság összeszedi, és akkor mi meg el szoktuk vinni.
1: Igen, igen, tehát muszáj beszállni. És hát egyébként még visszatérve itt az öntözéses dolgokra, így eszembe jutott, hogy ugye ott a Gubadi kertben ott azért kiépült már egy kis rendszer, egy öntözőrendszer. Ezek bővítése a város más területein elképzelhető, vagy egyelőre még csak szép álom?
2: Folyamatban. Csak nem egyszerű.
1: Nem bizony,
2: tehát még persze. a tavasszal történt egy testületi döntés, mely értelműben ki lett jelölve egy-két hely, a város területén belül közpark, ahol meg kell vizsgálnunk annak a lehetőséget, hogy lehet automata öntözőrendszert kiépíteni.
1: És
2: vagy
1: nem,
2: már
1: nem
2: ivóvízhálózatról, vagy már meglévő ivóvízhálózatról működő öntözőrendszert átalakítatni helyi kutasrendszerre. Ezek folyamatban vannak ezeknek a kutaknak a tervezése, terveztetése és hatósági egyeztetése, és ahogy ez megvan, reméljük, hogy lesz olyan, amit már jövő évben át tudunk állni. Ami a legnagyobb fogyasztónk egyébként, az a Kölcsei tér.
1: Tehát na hisz.
2: Ott ilyen éves szinten több százezer forintos vízdíjat halmozunk fel, meg kifizetjük.
1: Igen.
2: Jelentkezik. Azért kicsi félelem is van bennünk ezzel kapcsolatban, hiszen a Gubadi Parknál is lehet látni, hogy ezért szegédi vizek vasasak.
1: Igen.
2: Mondjuk a növényzet azt viszonylag jobban átvészeli, mert ugye ő újra zölddel és újra hajt, és azok a lerakódások azok azért eltűnnek így róla, de azért vigyázni kell, hogy a közterületi bútorokon ne nagyon jelenjen meg, tehát úgy hangolni ezeket az öntözőket, hogy végleg ne érjenek bele, meg a burkolatokra, de a Kölcsei téren egyébként ez egész jó kezelhető, viszont csak zöld felett van locsolva.
1: Igen.
2: És azért van még tervben, hogy jó pár hely, hogy hova lehetne telepíteni ilyen kutatót, hogy most 9 vagy 10 helyre kérünk engedélyt.
1: Hát elvileg itt azért hál' Istennek a talajban van víz, a picit lejjebb van most, ugye, igen. mint ahogy szokott lenni, de azért lehet találni Cegléden vizet, jobb, és azért mégiscsak más, mint az ivóvizet szétlocsolni.
2: Hát csak nem kis költség egy ilyen, azért kis,
1: hát biztos.
2: Nem akkorában meg kell gondolkodni, mint egy házi, családi háznál, veszek egy kis hidrofort, és akkor az nekem ellocsolgat. Itt azért ez áramvételi helyet kell biztosítani, magát a kutatni, leengedélyeztetni, azért komolyabb kút kell, mert sokkal jobb területeket öntözünk.
1: Természetes. Igen.
2: Ez nem, meg itt kell, olyan zártan kell lenni, hogy azért ezeket nem lehet látni, nem tehetem ki oda a park szélére a szivattyút, hanem ezt
1: igen,
2: kell
1: igen.
2: egy hát, föld alatti létesítménybe helyezni.
1: Hát unatkozásnak akkor helye nincs.
2: Nincs
1: egyelőre ott nálatok sem, és az őszi munkák majd alkalmasint kertészeiddel is nagyon szívesen találkozom itt az őszi fasori munkák kapcsán, majd ők is elmondják, hogy mennyi dolog van, akár, és nem csak a Rákóczi úti fasorra gondolok természetesen, hanem ezen kívül még rengeteg más helyen van nekik is dolguk, meg nekünk is. Eddig tartott a mai dolgunk, mondhatni, ennyi fért a mai műsor időbe, de azért azt gondolom, hogy hallották a kedves hallgatók, hogy a Várvagnál azért folyik a munka rendesen, keményen, és ezekről számolt most be az ügyvezető Mótyán Krisztián, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt ide stúdiónkba, ha nem is kellett túl messziről jönni.
2: Köszönöm szépen a meghívást, viszont

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Már csak egyetlen dal van hátra ebből a mai műsorból, a hétfő esti beszélgetős műsorból, ez a dal pedig legyen Diaz Menta Méreg című friss 2026-os felvétele, de ne legyenek mérgesek, mert adásunk folytatódik természetesen itt a 92.5-ön, és én is jövök majd holnap ugyanebben az időben, este 6 és 8 óra között érdekesnek szánt interjúkkal. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, találkozzunk tehát holnap is. Minden jót, viszont hallásra!

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
5: Zárral elvették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának vagyonát. Nyomozást rendelt el a NAV Rákai Filip Petőfi filmje miatt. Egész héten derült száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében marad, és ahogyan fogalmazott, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bújkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai

0: Rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Sesták Miklós nem tudja, mi az a volánbusz ügy, amivel meggyanúsították. A volt fejlesztési miniszter ezt őrizetbe vétele előtt mondta a 24.hu-nak. A KDNP-s politikus úgy fogalmazott, nem követett el bűncselekményt, és a választások után az elszámoltatást követelő felfokozott hangulat késztette az ügyészséget arra, hogy megalapozatlanul gyanúsítsa meg korrupcióval. Zár alá vették a volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának csaknem 290 millió forintot érő ingatlanát, közölte az ügyészség a Telex kérdésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, közülük két személy tartóztattak le, Jelinek Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Nyomozást rendelt el az adóhivatala Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön a Cegléd Rádióban. A műsor, ahol én kérdezek és jó esetben önök válaszolnak, ha van kedvük, a 0635 92 92-ös SMS számon, e-mailezhetnek is a kivanság@cegledradio.hu-ra, és van a Facebook oldalunk facebook.com/cegledradio, itt is jöhetnek az üzenetek, bár leginkább azért a Facebookon kívül az SMS-ek és az e-mailek a népszerűek, de néha azért Facebook üzenetet is kapunk, és a Facebook a mai adásban fontos lesz, hiszen ott láttam egy érdekes témát, aztán meglátjuk, mennyire lesz mókás emiatt majd a ma esti adás. Tulajdonképpen a ceglidiek kreativitásáról is fog szólni egy kicsit. Én láttam egy olyan posztot, amikor is azt írta ki valaki, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. A műsor legelején három példát mondanék el, amit itt olvastam, és hogyha van kedvük, akkor szálljanak be a játékba, és írják meg a munkájukat úgy, mintha bűnözőek lennének, és az sem árt, hogyha odaírják a megfejtést is mellé, de kísérletet teszek arra, hogy kitaláljam, vagy remélem, hogy majd a hallgatók is kísérletet tesznek arra, hogy kitalálják ezt a munkát. Tehát hármat felolvasok, amiket láttam, nekem nagyon tetszettek. Itt van mondjuk Nóra, aki bűnözőként adja elő a munkáját. Dílerkedem, tudatmódosító és tudatlanságot okozó szerekkel, mindezt azért, hogy mások ennek köszönhetően súlyos testi sértést követhessenek el az áldozataimon. Aneszteziológus vagyok, tehát Nóra tulajdonképpen tudatmódosító szerekkel elaltatja az áldozatait, és aztán mások súlyos testi sértést, műtétet követnek el rajta. Így ki is jön, hogy igazából nem csinál rosszat, de a lényeg az, hogy meg tudta így fogalmazni. Nézzünk még egyet, amit a neten találtam. Eszter írja, hogy személyi szabadság korlátozása és kényszervallatása specialitásom. Gyanútlan áldozatokat rángatok ki az ágyukból fényes nappal, majd szigorú felügyelet mellett kényszerítem őket, hogy olyan vegyi anyagokat elfogyasszanak, mint a spenót. Ha ellenállnak, megvonom tőlük a digitális szabadságjogokat, és pszichológiai hadviselésként babaházast játszatom velük órákon át. Óvónő volnék. Tehát személyi szabadság korlátozása, hiszen bent kell lenni a gyerekeknek. Vegyi anyagok elfogyasztása, mint a spenót, és aztán babaházast játszatom velük órákon át. Szerintem nagyon jó megfogalmazás, de nézzünk még egyet, csak hogy pontosan értsék a kedves hallgatók, miről szól a műsor. Tehát Csenge írja a bűnöző, idézőjeles bűnöző életét. A szociopatákat és meghazudtoló manipulációval kényszerítek egyszerre akár 35 fiatal felnőttet is arra, hogy engedelmesen maradjanak csendben. Figyeljenek rám, jegyezzék meg, amit mondtam vagy mutattam. Szabadulásuk ára ugyanis a saját agyuk és jól neveltségük. Most jön a poén, igazából sosem engedem el őket, még az utolsó szóbeli kínzás után sem. Tehát Csenge fiatal felnőtteket, akár 35-öt is tart fogva, és tulajdonképpen ő egy tanárnő, hogyha jól értettem. A szabadulásuk ára ugyanis a saját agyuk és jól neveltségük, aztán jön az utolsó szóbeli kínzás, tehát az érettségi, hogyha én jól értettem, de szerintem jól értettem. Szóval ez a feladat, kedves ceglédiek és környékbeliek, hogy írják körül úgy a munkájukat, mintha bűnözők lennének. Nagyon várom a válaszokat, izgalmas lesz, úgyhogy hamarosan kezdünk, néhány zene után indul a Cegléd hangja, 0635 92 92 5-ös, vagy kívánság kukac ceglédradio.hu.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és egy érdekes témával, remélhetőleg vicces témával jövünk a mai napon. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, 0635-925-925-ös és kívánságkukac@cegledradio.hu. Itt iratnak nekünk, és hát jönnek is az üzenetek. Már is itt van Edité. Legális droggal foglalkozom nap mint nap. Olyan termékeket állítok elő, ami hosszú távon függővé beteggé tehet, ha nem figyel az ember. Gyorsan rabulj lejt, az emberek maguktól visszajönnek, és nagyon sokan otthon is elkészítik. Cukrász vagyok. Nagyon jó megfogalmazás, köszönjük szépen. Van egy másik, ez is nagyon tetszik. Richard küldi nekünk. Nyugdíjas néniket és bácsikat tartok fogva. Idős otthoni ápoló. Nagyon köszönjük ezt is, aztán itt van nekünk Tamás üzenete. Egyszerűen elveszem, amiük van, szó nélkül, kérdés nélkül, vagy beleegyezés nélkül. Rendszeresen kifosztom őket, és még örülnek is neki. Kukásként dolgozom. Igen, hogyha az ember nem gondol bele, hogy mi lehet ez a szakma, akkor akár ijesztően is hangozhat, de hogyha rájövünk, hogy csak a szemetünket viszi el, és tulajdonképpen még örülünk is neki, akkor így egész más megvilágításba kerül ez a szakma is. Köszönjük szépen! Katalin azt írja, na jó, akkor meggyónom bűneimet. Kifigyelem, hogy a nyaralók mikor hagyják el a szállásaikat, belopózom a szobájukba, és ott azt csinálok, amit akarok. Azaz, kitakarítok náluk. Tudom, hogy beteges hajlamra utal, de nem tudok ellene mit tenni. A legbetegesebb a történetben a gyerekek. Hogy a hotel tulajdonosa havi rendszerességgel pénzt utal a számlámra, hogy újra és újra megtegyem. Remélem, nem jutok pokolra. Katalin szerintem takarítónőként dolgozik, és nagyon érdekesen fogalmazta meg ezt is, de ez is azt mutatja, hogy milyen kreatív tud lenni az emberi agy. Marian csak ennyit írt, függőséget okozom, mindenkivel nyalatom. Mert fagylaltárus vagyok. Igen, hát ezt is félre lehetne érteni, hogyha az lenne a dolgunk, de most pont az a lényeg, hogy félreérthetően fogalmazzanak a kedves hallgatók, írják le úgy a munkájukat, mint a bűnözők lennének, és már is megyünk Viktóriával. Semmi nem jut át rajtam ellenőrzés nélkül. Aprólékosan átvizsgálok minden szemcsét, kiszúrom a betolakadókat, leleplezem az idegen elemeket és könyörtelenül listázom a hulladékot. De itt nincs vége. A túlélőket bezárom megfigyelés alá, és figyelem, melyik elég erős az élethez, melyik gyenge, beteg vagy eleve esélytelen. Nálam nincs mellébeszélés. Aki nem megfelelő, az elbukik. A környezetem csak annyit lát, hogy csendben dolgozom, nem is sejtik, hogy nap mint nap sorsokról döntök. Magvizsgáló vagyok. Még a szakma is új nekem, mármint hogy lehet, hogy én vagyok kevésbé felkészült, de hogy magvizsgálóval még sosem kommunikáltam, úgyhogy most köszönöm Viktóriának, hogy írt nekünk, és egyébként tök érdekesnek tűnik a szakmája, ilyen bűnözői megvilágításból is, de egyébként is. Végül nézzük Dávid üzenetét ebben a blogban, egy forró, kaotikus helyszínen dolgozok, éles eszközökkel, gyors és pontos mozdulatokkal. Az anyagokat előkészítem, feldarabolom, majd magas hőfokon végrehajtom az akciót. A csapat rövid utasításokkal kommunikál, mindenki tudja a szerepét, a végén tiszta munka, a termék hibátlan, és senki sem látja, mi zajlott a háttérben. Szakács vagyok. Hát ez is egy érdekes megfogalmazás, bármire gondolatot volna az ember, de hogyha végig gondoljuk utólag, forró helyen, éles eszközök, gyors és pontos mozdulatok, anyag előkészítés, darabolás. A csapat rövid utasításokkal kommunikál, mindenki tudja a szerepét, és a végén tiszta munka, a termék hibátlan, és senki sem tudja, mi zajlott a háttérben. Tökéletes, és még mindig ilyeneket várunk, sőt, az egész műsor alatt ezeket a megfogalmazásokat várjuk. Írja körül úgy a munkáját, mintha bűnöző lenne, 0635 925 925-ös. FM 92.

0: pörög is tovább a ceglét hangja, kedves hallgatók, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és tulajdonképpen ez nem is egy kérdés, hanem egy felszólítás. Erre kérjük önöket, és hogyha van ötletük a saját munkájukkal kapcsolatban, akkor várjuk szeretettel, fogalmazzák meg egy kicsit sejtelmesen, rejtélyesen, ahogy Márton is tette. Én egy díler vagyok. Egy elosztó ponton mindent, amit a kezembe nyomnak, kérdés nélkül továbbítok oda, ahova kell, és fordítva. Kérdés nélkül kiadok mindent, ami az elosztó pontra érkezett, a dolog címzetjének. Én kitalálom, nem írta oda, de Márton szerintem csomagküldő szolgálatos vagy futár. És már is itt van Máté üzenete. Hanghullámokkal és frekvenciákkal befolyásom az emberi viselkedést, mert zenész vagyok. Szerintem ez nagyon jó megfogalmazás, szintén. Tulajdonképpen akár a emberek jó érzését, tehát a közérzetét tudja befolyásolni, de főleg egy buliban, koncerten, akár táncra is kényszeríthet egy jó zene valakit, a hanghullámok és a frekvenciák erejével. Tök jó. Péter írja, hogy szétszerelek és összerakok dolgokat bizonyos ügyfelek kérésére. Ha itt nincsenek otthon, van, hogy még a lakást is szétverem, szétbontom, csak hogy olyan dolgokat rakjak a falba, amiket senki sem lát, csupán pár összetevő látszik később az akcióból. Néha napján anyagi összegekkel támogatnak ezekben az akciókban, hogy minden akció sikeres legyen. Azért ezzel most el kell gondolkodnom, Péter. Szétszerelek, összerakok, tehát akár lehet, hogy klímát építesz, de az is lehet, hogy vízvezetékszerelő vagy ilyesmi vagy, mert összeveri a lakást, szétveri, szétbontja, valamit berak a falba, tehát itt akár nagyon sok minden is lehet, villanyszerelő is lehet, úgyhogy több megoldás is van, de a megfogalmazás nagyon jó szerintem, és főleg az, hogy néha napján anyagi összeggel támogatnak ezekben az akciókban, tök jó. Gyógynövényekből, gombákból készített termékeket árulok, azért a tévedések elkerülése véget a gyógynövényten és a farmakognézia területén a drog egyszerűen a növény gyógyászati célra felhasznált része, ezért mondhatom, hogy drogot árulok, írta nekünk Zsanett. Igen, azért az emberek néha egy ponton azt érzik, hogy nehogy már olyat írjanak le, ami rossz színben tünteti fel őket, szóval kicsit ezt érzem néhány üzenetben, de nagyon jó az így, szóval nincs ezzel semmi baj, mert most én is mit mondanék a saját munkámról, úgyhogy mégsem mondhatom, hogy befolyásolok embereket, mert hát ugye rádiósként dolgozom, de nem az a célom, hogy befolyásoljak, hanem az a célom, hogy például ebben a műsorban mások üzeneteit közöljem önökkel, és így nagyobb nyilvánosságot kapjanak, de befolyásolni nem szándékom, úgyhogy elő tudnám így is adni persze, de hát akkor ez meg hogy hangozna, vagy miért mondanék ilyet magamról, tökéletesen értem a kedves hallgatókat, hogy némelyikük óvatosabban fogalmaz. Eszter írja, hogy beépült ügynökként tanulmányozom az emberi elmét, hogy később módszeresen manipulálhassam a fejlődési folyamatokat. Titkos kódokat vagy diagnózisokat használok, hogy beskatujázom az embereket, és olyan eszközöket vetek be, mint a piktogramok vagy a szenzoros játékok, amikkel észrevehetetlenül átformálom a viselkedésüket a saját akaratom szerint. Szerintem ő pszichológus lesz, de ezt csak én mondom, mert nem írta oda. Döntsék el önök, és hogyha még vannak további rejtélyes üzenetek, már pedig vannak, akkor tartsanak velünk a zenék után is, amikor folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

Kedves hallgatók, azt kérem ma önöktől, hogy írják körül a munkájukat úgy, mintha bűnözők lennének. Nem egyszerű a feladat, de nagyon jó válaszokat kapok a ceglédiektől és a környékbeliektől, mint például Andi üzenete, aki azt írja nekem, hogy egész épületek tartoznak a körzetembe, naponta több helyszínt kezelek, és mindenhol ugyanaz a cél, nyom nélkül hagyni magam után mindent. Hát, feladtad a leckét, mármint olyan szempontból, hogy nem tudom kitalálni, hogy mi lehet a munkád. Bot Szabolcs egy kicsivel egyszerűsített a dolgon, ő odaírta, hogy balisztikai ellenőr, de a körülírás ennyi, robbantgatok egész nap. Azért mennyire máshogy hangzik a kettő, hogyha nem tudjuk, hogy balisztikai ellenőrként csinálja ezt, hanem valaki csak robbantgat egész nap, akár tényleg bűnözőnek is gondolhatnánk. Már is megyünk tovább Lajossal, aki annyit ír, hogy fehér anyagot és édes cuccokat szállítok nagy tételben. Majd egy gépbe tömöm őket, ahol összekeverem az egészet, hogy új formába kerüljenek elő. Hát, ez is ilyen fagyis jellegű dolog. Gépi fagylaltakkal foglalkozol, vagy jégkrémmel, vagy ilyesmi. Aztán persze egyáltalán nem biztos, én csak lehet, hogy most ezt tudom hirtelen a saját agyamból erővarázsolni, de nem írt megfejtést Lajosunk. Itt van Anita üzenete, fegyverrel kényszerítem az ügyfeleket, hogy időben hozzák az anyagot, mert ha a 20-áig nem megy be az áfája, a NAV fogja meghurcolni. Egyébként könyvelő vagyok. Hát igen. Azt hiszem, hogy tényleg komoly fegyvertény az, hogyha valami elcsúszik a könyvelésben, úgyhogy biztos, hogy nagyon szigorúan kell bánni az ügyfelekkel. Vivien azt írja, mindenféle szereket, köztük kábítószer csempészek az egész világban, vannak beépített embereim a rendőrségen, akik partnerek ebben. Gyógyszeripari logisztikus vagyok. Hát igen, ha így gondolunk a gyógyszeriparra, tulajdonképpen fájdalomcsillapítás, kicsit elkábítás, ezekkel foglalkozik, tehát tulajdonképpen mondhatni drognak a gyógyszereket is, és kicsit átfogalmazva, igenis, hát ezeket csempészi a világban, és beépített emberei vannak a rendőrségen, ugye, akik segítik a munkahelyeket és védelmezik ezeket, csak egy kis megfogalmazási különbség, de már is teljesen máshogy hangzik a munka. Enikő azt írja, vegyi anyagokkal, veszélyes szúróvágó eszközökkel, gépekkel módosítom az emberi test keratin kinövéseit, miközben UV-fénnyel kényszerítem áldozataimat mozdulatlanságba. Hát ez is nagyon durván hangzik, de valamilyen specialista műtéti eljárás lehet ez. Úgyhogy igen, ez is nagyon veszélyesen hangzik, de valószínűleg igazából ártalmatlan és az emberiséget segítő munkáról van szó. Komoly pénzösszegektől szabadítok meg egy céget minden nap. Ugyanis pénzügyes vagyok, írja nekünk Réka. Köszönjük szépen ezt a választ is, és nézzünk még az óra végére egy hosszabbat. László írja nekünk, hogy egy láthatatlan hálózat kulcsembere vagyok. Olyan rendszereket tartok kézben, amelyek nélkül nagyvállalatok percek alatt térdre rogynának. Nem én okozom a problémát, én döntöm el, hogy megtörténik-e. Kapcsolatban állok a döntéshozók legbelső köreivel, tudom, mikor bizonytalanok, mikor sebezhetőek, és pontosan akkor jelenek meg egy megoldással. Nem erőltetek semmit, egyszerűen elintézem, hogy ne legyen más választásuk. A háttérben dolgozom, amikor minden működik, senki nem gondol rám. Amikor viszont minden összeomlana, akkor derül ki, hogy végig ott voltam. Folyamatosan bővítem a befolyásomat, új célpontokat vonok be a körbe, és gondoskodom róla, hogy a rendszer egyre több helyen tőlem függjön. Kívülről egy átlagos üzleti szereplő, belülről a szikra én vagyok. Szerintem ez zseni, ezzel zárjuk az órát, és hát tulajdonképpen ne izguljanak, a teljes következő óra is rendelkezésre áll hasonló üzenetekre. A téma akkor is az lesz ugyanis, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. 0635 92 95. Cegléd Rádió. Sok

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
3: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Föld körüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A föld körüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
1: Az időjárásról.
3: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája, a témánk pedig ugyanaz, mint az elsőben. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és Zoltántól már is kaptam egy kérdést, ami tulajdonképpen teljesen jogos, erre én nem gondoltam. Azt írja, hogy ha én bűnöző lennék, akkor írjam azt, hogy becsületes polgári munkám van. A bűnözőknek ezt kéne írni, nem? Igen, Zoltán, azt hiszem ezt kéne írni, de inkább, ha van még egy üzenetre pénzed, akkor szerintem nyugodtan küld el a valódi munkádról a bűnözőként megfogalmazott üzenetet 0635 925 925-ös, de hogyha valaki egy SMS árát sem akarja rákölteni, akkor van egy e-mail címünk is, a kívánság@ceglidradio.hu. Ide is nyugodtan küldhetnek nekünk üzenetet, vagy még a facebook.com/ceglidradios ott van, bár legritkábban ott szoktak üzenetek érkezni valamiért. Ágnes a következő, a megbízóim csak fűrészesnek hívnak, mert a kedvenc eszközöm a fűrész. Az elektromosokból van szalag, kör, láncfűrész, de vannak még kézi fűrészeim is. A japán fűrészt előszeretettel használom az otthonomban is. 5-10 évente előfordulnak véres balesetek, de ezek ritkák. Általában tiszta munkát végzek, a profi munkát megfizetik az üzlettársak. Hát Ágnes akár, mondjuk ennyiféle fűrésszel nem vagyok benne biztos, hogy kertészként dolgozik, de nem is vagyok benne biztos, hogy ez micsoda, és nem ismerem megtippelni, kár, hogy nem írtad oda, hogy egy kicsit segíts ebben nekünk. Minden esetre köszönjük szépen a választ. Embereket kényszerítek arra, hogy fejlődjön a személyiségük, és felismerjék, és kezeljék az érzelmeiket. Gyerekeket még játékra is kényszerítek, és még élvezem is. Nem kaptunk nevet az üzenet mellé, de pszichológus vagy gyermekpszichológus lehet az üzenet küldője, és nagyon szépen köszönjük. János azt írja, bemegyek a haverjaimmal a lakásokba, szétverjük a falat, felmászok a tetőre és eltakarom a méregdrágot tetőcserepeket a triádoktól seftelt napelemekkel. Áramszünetet csinálok és csak akkor kapcsolok újra villanyt, ha annyi pénzt kapok, amennyit a zsarolólevélben, alias szerződésben kértem. Hát igen, ő valószínűleg napelemes rendszereket épít ki, de tök jó volt a megfogalmazás. Gyöngyike azt írja nekünk, hogy lelki terapeuta és kezdő pszichológus, egyébként belvárosban hotel recepciós vagyok. Igen, ez olyan, mint hogy fogalmaz meg máshogy, hogy mivel foglalkozol, mert egy recepciósnak igen, lelki terapeutaként és pszichológusként is kell viselkednie, meg szerintem a csaposok egyes bárokban ugyanilyenek, hogy aztán ott nem csak az italokat, hanem a lelküket is kijöntik az emberek. Adrián azt írja nekünk, hogy beleszúrom teljesen és csak vonszolom métereken keresztül. Hát ez nekem túl kevés ahhoz, hogy kiderüljön, mivel foglalkozol, de elég betegül hangzik. Na, azt írja nekünk Alexandra, hogy figyelek, mindig. Nem beszélek sokat, de mindent hallok. A félmondatokat, a suttogásokat, a hazugságokat, amiket még te se hiszel el magadnak. Egy pillantásból levágom, ki mennyit ér, ki fizet, ki fut el majd a végén. Mosolygok, mert ezt várod, de közben számolok. Lépéseket, perceket, poharakat. Tudom, mikor kell odalépni, mikor kell eltűnni, és mikor kell hagyni, hogy egy kicsit megfőj a saját idegeidben. A kezem nem remeg. Akkor sem, amikor feszül a levegő. Akkor sem, amikor már mindenki túl sokat ivott, és egy rossz szó elég lenne, hogy elszabaduljon a pokol. Én viszont nem hibázok. Soha. Ha mégis, akkor nem kiabálok. Csak megjegyzem az arcod, és hidd el, egyszer még visszaköszön. Ez az én terepem, amit uralok, ahogy téged is. Tisztelettel beszélj, mert ha nem, lesz egy-két szavam, ami elveszi az étvágyad. Hát akkor pincér lehet Alexandra, és a lesz egy, az azért fontos, mert ugye nem illik úgy kérni az éttermekben, hogy lesz egy, mit tudom én, marha pörkölt, úgyhogy ezért viccesen azt írt a végén, tisztelettel beszélj, mert ha nem, lesz egy-két szavam, ami elveszi az étvágyad. És egyébként igen, nagyon jó a megfogalmazás, és tényleg azt hiszem sikerült nekem is jól átadnom a felolvasással. Remek, remek átirat, nagyon szépen köszönjük, pont ilyenekre vágytam, amikor ezt a műsort kitaláltam. Hamarosan folytatjuk, 0635 925 925-ös, ha ön is elküldené a saját munkáját bűnözőként megfogalmazva.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével!

0: Kedves hallgatók, a Ceglét hangja folytatódik, és a mai kérdésünk a következő. Írja körül a munkáját úgy, mint a bűnöző lenne, ami még egyszer elmondom, nem kérdés, hanem egy kérés, hogyha van kedvük, küldjék el nekünk a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Éva ezt írja, önként beülnek a kocsimba, és mielőtt ki tudnának szállni, már kattan is a zár. Elviszem őket messze, néha túl messzire megyek. Taxis vagyok. És egyébként ez tök jó dolog, meg nagyon jó megfogalmazás itt is, úgyhogy már megyünk is tovább. Bence írja, hogy kiállok az út szélére a műszeremmel, és úgy csinálok, mintha az autósok sebességét mérném, vagy a járókelőket fotóznám, legalábbis szerintük, miközben mindenféle színes sprayvel graffitizik az aszfaltra. Kitűző mérnök vagyok, és sokan egyébként tényleg azt hiszik, hogy sebességet mér, aztán közben meg csak felméri, hogy mondjuk milyen magasságok vannak az adott terepen, gondolom én, de nem szeretném helyette körülírni a munkáját, viszont a megfogalmazást itt is nagyon köszönjük. Petra azt írja, egész napos, minden beterítő vizes vérfürdőt tartok önként jelentkezőknek pénzért, tulajdonképpen dentál higiénikus vagyok. Nem tudom, hogy az pontosan micsoda, úgyhogy menjünk is tovább gyorsan. Attila írja, pórujárt, gondatlan és tehetetlen rászoruló emberek teljes magánéletét alattamosan kifejezetten bonyolult folyamattal birtoklom el, úgy töröm fel és használom féltett adataikat, személyes dolgaikat, hogy végig szenvedik az egész folyamatot teljesen tehetetlenül. A legrosszabb ebben, hogy a végén kifosztom őket anyagilag is. Őszintén sajnálom, de imádom a fanatizmust. Ne ázzon be a telefonotok, soha. Ja, értem. Attila, tehát gyakorlatilag a telefonokat, amik mondjuk átáztak, tisztítja ki, de ahhoz be kell lépnie, és a rendszerből ki kell menteni a dolgokat, és így tud adatokat menteni, meg ilyesmi, és ő belelát ilyenkor mindenki magánéletébe egy kicsit. Tök jó megfogalmazás, köszönjük szépen. Ezt többször nem mondom, hogy tök jó megfogalmazás, mert mindenki tök jó, úgyhogy csak inkább haladjunk tovább simán. Bori azt írja nekünk, hogy kicsiket, nagyokat próbálom rávenni a használatukra, eddig sok sikerrel katétert készítek. Na, ezt azt hiszem nem akartam tudni. Menjünk tovább, szülőket képzek ki arra, hogy különös következetességgel szabjanak határokat. Anyapszichológus vagyok. Ez is tök jó üzenethez, név nem járt, de nekünk nem is feltétlenül kell. Jolán írja, hogy besúrranak minden házba, akár lakásba, belátok az ott élők ügyleteibe, hol rossz hírt viszek, hol jót. Ezen el kell gondolkodnom, talán postás? Esetleg postás lehetsz? Nem vagyok benne biztos, nem tudom. Szervezetszerűen pénzért engedem meg, vagy nem, másoknak, hogy bizonyos tevékenységet végezzenek, vagy ne. Szolgáltató hatósági feladatkör igazgatási szolgáltatási díjfejében. Kicsit bonyolult a megfogalmazás nekem, de minden esetre tök jó, és köszönjük. Feró azt írja, a teljes társadalom félelemben tartásán fáradozunk szervezeti formában, pénzüket elvesszük így vagy úgy, a közlekedésüket, a munkavégzéssel kapcsolatos szokásaikat, a szabadidejük eltöltését és szinte mindent figyelünk. A legapróbb eltéréseket is szankcionáljuk, készpénzforgalom nincs, a szervezet mára ezen a szinten túlnőtt, munkáltatónk állam az államban. Rendőrség lehet? Nekem is el kell ezen gondolkodni, de nem vagyok benne biztos. Nekem mindig segítség, hogyha oda van írva, de így viszont izgalmasabb, hogy lehet találgatni. És nézzünk még egyet. Autóalkatrészeket lopkodok innen-onnan, hogy a soron majd összerakják. Ezt Ilona írta nekünk, valószínűleg ő eszköz vagy alkatrészbeszerzéssel foglalkozik. Még vannak üzeneteink, úgyhogy mindenki maradjanak, hamarosan folytatjuk a Cegléd hangját.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, ezt kértem ma a Ceglit hangja hallgatóitól, és nagyon sokan beszálltak a játékba a 0635-925-925-ös vagy kívánságkukac@ceglidradio.hu. Az elsőre SMS-eket, a másodikra e-maileket várunk, és hát vannak üzenetek szép számmal, Flóriánét olvasom most. Rossz zsaru, jó zsaru játékot tolok egy lila plüsmacival. Pont nem érdekel, hogy vágod-e az angol igeidőket, de sajnos ez a szemét maci úr ezt megköveteli tőlük, márpedig neki nem lehet ellent mondani. Van egy csengője is, amit csak ő érinthet meg, azzal hívja a gyerekeket a tábla előtt dadogni. Mert ugye olyan kényelmesen ülnek, én nem akarnám ilyesmivel zaklatni őket, de hát maci úr, vele nem lehet bírni. Azt hiszem, hogy tanító bácsi lehet Flórián, és van egy segédeszköze, egy maci, aki hát ezek szerint terrorban tartja az egész osztályt. Nagyon tetszik, köszönjük. Szilvia a következő. Érdekem szerint befolyásolok különböző csoportokat, akadályozom őket, hogy az élelemhez vagy ivóvízhez jussanak, az életkörülményeik ellehetetlenítésével nem sikerül őket elpusztítani, a gyilkosságtól se riadok vissza. Számomra hasznot hozó csoportokat viszont szükség esetén támogatom, de csak azért, hogy később elvegyem a munkájuk gyümölcsét. Biokertész vagyok. Na hát, biokertészként hallgassuk meg újra. Érdekem szerint befolyásolok különböző csoportokat, akadályozom őket, hogy élelemhez vagy ivóvízhez jussanak, tehát nem locsolja feltétlenül a növényeket. Aztán itt van, hogy számomra hasznot hozó csoportokat szükség szerint támogatom, de csak azért, hogy később elvegyem a munkájuk gyümölcsét, tehát leszedje, leszüretelje, szó szerint a gyümölcsöt. Nagyon jó. Zsolt azt írja, magasan játszom a nagyfesz cuccal, érted? Nem utcai meló ez. Az ég szélén melózok, ahol a madár is csak vendég. A vasóriások tetején lógok, feketén-fehéren újra rajzolom őket, hogy bírják még a naftát. Nem festő vagyok, haver. Én az a csávó vagyok, aki a villámok fölött hagyja ott a kézjegyét. Magas feszültségű távvezeték oszlop festő. Nagyon köszönjük, és nagyon örülök, hogy ilyen szakmákkal találkozunk itt a műsorban. Zozi azt írja, embereket kínzok, amiért még fizetnek is. Akinek tetszik a végeredmény, visszajáró mazoista lesz. Nincs ideírva, de én azt gondolom, hogy csontkovács lehet. Nem vagyok benne teljesen biztos, de nagyjából így képzelem a csontkovács szakmát. Halott élőlényeket darabolok fel, és használati tárgyakat készítek belőlük. Zoltán üzenete, aki szerintem asztalos lehet, mert hogy a növény is élőlénynek számít, ezeket feldarabolja és tárgyakat készít belőle, tehát farag és hasonlók. Timi írja, hogy napi szinten idegeneket csábítok be egy csendes helyiségbe, ráveszem őket, hogy feküdjenek le, majd módszeresen kezelésbe veszem a testüket. Néha fájdalmat okozok, de végére még hálásak is, sőt, vissza is jönnek önként. Masszőr vagyok. Tök jó, köszönjük, és még egy rövid a végére. Orsolya írja, hogy összes tényállás, ügyvéd vagyok. Tulajdonképpen itt nem is lehet pontosan megmondani, hogy bűnözőként vagy nem bűnözőként működsz, persze csak viccelek. Van még egy blokkunk, kedves hallgatók, aki szeretne tartson velünk, érdemes lesz, mert még van néhány üzenetünk, de hogyha annyi üzenet futna be a maradék időben, akkor ebből az adásból bizony folytatás is lesz.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: mai kérésünk az volt, kedves hallgatók, hogy fogalmazzák meg úgy a munkájukat, mint a bűnözők lennének, rengeteg remek válasz érkezett, és még mindig vannak, sőt, azt kell, hogy mondjam, talán lesz annyi válaszunk, hogy egy második adásba is belekezdjünk majd, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de hogyha még csatlakoznának, megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság kukac@cegliradio.hu-n. Riárdnal megyünk tovább. Mások lakásában vagyunk, amíg nincsenek otthon. Először törünk, zúzunk, amíg erőnk bírja. Sokszor csövezünk, vagy csempészkedünk is, amíg ott élünk hetekig. Nem kevés pénzeket zsákmányolunk évek óta, mindent átrendezünk, ők mégis fizetnek nekünk ezért, ha vissza akarja kapni a lakás kulcsát legalábbis. Ez az építőipar, de gondoljunk bele, még mindig jobb, mint a testnevelő tanár, aki egész nap gyerekeket futtat. Tulajdonképp igen, és köszönjük a poént is a végére, mármint a dupla poént. A borotvántól rettegnek, írja Júlia, hát ő akár Borbé, vagy divatosabb nevén Barber is lehet akár, de nem tudunk többet. Bűnjeleket, bizonyítékokat tüntetek el, ezt Judit írta, és hát ez is sok minden lehet, de sajnos én nem tudok rájönni, viszont Tamás kicsit hosszabban fogalmazott, más tulajdonában lévő gépjárművel juttatok el harmadik félhez tartozó árut a céljáig, és próbálom ezt a hatóság elkerülésével megtenni. A feleségem pedig a konkurenciánál intézi a papírmunkát. Az unokaöcsém ugyanannál a konkurenciánál a raktárban tevékenykedik, az érzékeny cuccot helyezi el a szállító eszközre, persze úgy, hogy minden legálisnak látszódjon. Azt hiszem, hogy itt csomagküldőszolgálatok, cégek munkatársai vagytok, és amúgy érdekes, hogy családi vállalkozásban nyomjátok, de mégis konkurenciánál van a család egy része. Fanni üzenete, megvárom, hogy az emberek hozzám hozzák a cuccaikat, aztán egy gép segítségével eldöntöm, mennyit érnek, és addig nem engedem el őket, amíg nem fizetnek. Ez olyasmi lehet, mint hát most hirtelen akartam kimondani, zálogban dolgozhatsz, és akkor esetleg leadott ékszereket vizsgálsz meg. Ezt gondolom én. Fájdalommal jönnek, fájdalmat okozok, több percen keresztül tűrik, egész testét kínzom, de szeretik, fizetnek érte, és néha kérik, hogy újra jöhessenek, beteg állatok. Írja nekünk Anett. Szerintem te is masszírozással vagy csontkovácssággal, hogyha ezt lehet így fogalmazni, foglalkozol. Aztán állatok lenyúzott bőrén ejtek további sérüléseket, hogy az emberek lábán cipő legyen. Mindez naponta több órán keresztül büntetlenül, írja nekünk Marcsi. Hát kedves hallgatók, remek üzeneteket kaptunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy folytatás mindenképpen lesz. Aki esetleg nem fért bele a maiba, az egy másik alkalommal majd visszahallhatja a saját üzenetét, de holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Mára megköszönöm a figyelmet, Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAP azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védettár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon, szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAP azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indított a

0: központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett ár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAP azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a volán

0: Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak, a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szegeden robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAP azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védettár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülésirányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
1: Az időjárásról.
0: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.